0: Pénteken is meleg napos időben bízhatunk 28 fokos maximummal. A hétvégén is marad majd a nyári idő sok napsütéssel és 28 fokos csúcsértékekkel, de vasárnap előfordulhat majd egy-egy zápor.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok, a Magashegyi Undergroundból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Most.

0: ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot. Mért ti?

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cservalmi Krisztiántól hallják. Bejárta a Dorottyaház nagy termét a futball iránti érdeklődés. Több mint 120-an vettek részt kedden a kaposvári MCC rendezvényén, amelynek vendége Szoboszlai Dominik édesapja és egykori edzője Szoboszlai Zsolt volt. A pódium beszélgetésen Szoboszlai Zsolt hangsúlyozta, hogy a tehetség önmagában nem elég, de a sikerhez kitartás, motiváció és szorgalom is szükséges. Szoboszlai Dominik édesapja arra is felhívta a figyelmet, hogy az utánpótlás nevelés egyik legnagyobb problémája, hogy mire egy tehetséges fiatal eljutna a profi szint küszöbére, sok esetben annyira túlterhelik, hogy egyszerűen megutálja a futballt. Felborult egy sertésszállító teherautó szerdán Szent Balázsnál. A kamion egy fát is kidöntött, amely ráborult a járműre. A sofőr beszorult a teherautóba és a tűzoltók szabadították ki, de nem sérült meg a balesetben. A kamion 180 sertést szállított, amelyek közül több elpusztult. A műszaki mentésben a tűzoltók mellett állatorvos és a kaposvári húsfeldolgozó munkatársai is közreműködtek. A helyiek a nagy melegben hideg ásványvizet vittek a beavatkozó egységeknek. Pénteken indul a kultkikötő nyári évada a három balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron. A programsorozatban színházi előadások, koncertek és gyermekprogramok is szerepelnek. A nyitó hétvégén például a Mesék Süsünek című előadás is látható lesz, ami a Csiki Gergely Színház, az Összpróba Alapítvány és a Kultkikötő közös produkciója. A szervezők idén is számos ismert művésszel és új bemutatóval várják a közönséget a Balaton partján. Felmászott két ember szerdán a New Yorki Empire State Building tetejére, majd eljegyezték egymást. A pár egy molinót is kifeszített, amelyen egy békéről szóló üzenet szerepelt. A páros mindkét tagja maszkot viselt, de a rendőrség közlése szerint az akció után őrizetbe vették őket.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is meleg, napos időben bízhatunk, 28 fokos maximummal. A hétvégén is marad majd a nyári idő, sok napsütéssel és 28 fokos csúcsértékekkel, de vasárnap előfordulhat majd egy-egy zápor.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Elismeréseket adtak át a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából Kaposváron a Városháza dísztermében. Az ünnepségen Szita Károly polgármester megköszönte a hivatal dolgozóinak munkáját, és kiemelte, hogy a köztisztviselők meghatározó szerepet töltenek be a város működésében és fejlődésében. Az év köztisztviselője elismerést Sovány Tamás Tiborné Varga Anita, a szociális iroda vezetője kapta, akit a munkatársai választottak a díjra. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki építési és bontási hulladékot rakott le szabálytalanul az út mellett Nagyatád térségében. A férfi az otthonában keletkezett síttől akart megszabadulni, ezért egy zsákot és egy WC csészét autóval egy murvás út mellé vitt, majd ott hagyta. Az ügyészség szerint ezek a hulladékok kizárólag kijelölt gyűjtőhelyen adhatók le. A férfi később elszállította és szabályosan leadta a hulladékot, az ügyészség pedig pénzbüntetés kiszabását indítványozta ellene. Pénzbüntetésre ítélték a Heves megyei Terepes polgármesterét, mert az Egri Tescóban úgy vett meg 3 legót és egy mosóport, hogy az önkiszolgáló kasszánál a sárgarépa vonalkódját használta ehhez. A férfi ezt több alkalommal is eljátszott a február óta, és ezzel 100 000 forint feletti kárt okozott az üzletnek. A település vezető részben megtérítette a kárt. Magyarországon is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A veszélyes, Ázsiából származó kártevő 2 példányát Beregsulány térségében fogták be, és ez az első igazolt előfordulás az Európai Unióban. A bogár lárvái a kőrisfák kérge alatt fejlődnek, akadályozzák a víz és tápanyag szállítást, ami akár tömeges fapusztuláshoz is vezethet. A hatóságok fokozott ellenőrzést rendeltek el, és arra kérik a lakosságot, az erdő tulajdonosokat és az erdőgazdálkodókat, hogy a gyanús tüneteket vagy a kártevők észlelését haladéktalanul jelentsék.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és 17 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken is meleg napos időben bízhatunk, 28 fokos maximummal. A hétvégén is marad majd a nyári idő, sok napsütéssel és 28 fokos csúcsértékekkel, de vasárnap előfordulhat majd egy-egy zápor.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Hi, hi. We're your weather girls. And have we got news?

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Csaknem 400 hallgató vehette el diplomáját csütörtökön. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának diplomaosztóján a Kaposvár Arénában. Az okleveleket többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken szerezték meg a végzősök. Gyurica Csaba rektor beszédében a vidéki szakember utánpótlás fontosságát emelte ki, Szita Károly polgármester pedig arról beszélt köszöntőjében, hogy Kaposvár célja a fiatal diplomások helyben tartása, valamint olyan élet- és munkalehetőségek biztosítása, amelyek hosszú távon is vonzóvá teszik a várost. Belefulladt a Balatonba vasárnap egy 41 éves kaposvári férfi a siófoki strandnál, az eset körülményeit pedig vizsgálja a rendőrség segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt. A hatóság beszámolója szerint egy vízi bicikliről esett a Balatonba a férfi, aki elmerült a vízben és életét vesztette. Az esetet kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálta a rendőrség, de azóta már segítségnyújtás elmulasztása miatt zajlik nyomozás az eset teljes körű tisztázása érdekében. 30 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a szerda esti vihart követően. Az egységek főként útradölt fákat távolítottak el, valamint elázott pincékből és udvarokból szivattyúzták ki a vizet. Nagyatádon, Berzencénin és Siófokon fadölt az útra, néhol leszakadt faágak akadályozták a közlekedést, Görgetegen pedig egy lakóházra borult rá egy fa. Barcson a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 9 lakóingatlanba és családi házak udvarára is betört. A vizet szivattyúkkal távolították el a tűzoltók. Két postás is életét vesztette a hőségriadó idején az országban, a halálesetek miatt pedig a Magyar Posta és a kormány is vizsgálatot indított. A Blik híre szerint az értesülést a Magyar Posta a lapnak megerősítette, de részletes tájékoztatást a vizsgálat lezárásáig nem adnak. Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. 3 kilométeren át a forgalommal szemben hajtott egy 69 éves férfi az M6-os autópálya Tolna megyei szakaszán. Az autós egy útkarbantartás miatti terelésnél nem vette figyelembe a kötelező haladási irányjelző táblát, és a menetirányjal szemben közlekedett. Az autópálya rendőröknek Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a járművet, amikor a sofőr már ismét a megfelelő irányban közlekedett. A férfi azt mondta, a terelés jelzése nem volt egyértelmű, ezért kezdetben nem értette, hogyan került a menetirányjal szembe.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma ismét meleg napos időnk lesz 28 fokos maximummal. A hétvégén is marad majd a nyári idő, sok napsütéssel és 28 fokos csúcsértékekkel, de vasárnap előfordulhat majd egy-egy zápor.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Rendőrségi eljárás indult egy férfi ellen, aki vasárnap a nagy melegben Mosdóson megnyitott egy tűzcsapot a gyerekek szórakoztatására. Mivel a férfi elzárni már nem tudta a tűzcsapot, a szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak Mosdós, hanem Nagyberki vízellátását is veszélyeztette a kánikulában. A 29 éves férfit a tette miatt a rendőrök előállították és eljárás indult ellene. Két hét múlva rendezik meg a krisnavölgyi búcsút. A július 17-től 19-ig tartó programon a látogatók megismerhetik az ökofalu mindennapjait, bejárhatják a biofarmot, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. Emellett kulturális és gasztronómiai programok is várják az érdeklődőket. A hétvég egyik kiemelt eseménye lesz a hagyományos indiai védikus esküvő, amelyet szombaton és vasárnap tűzceremóniával mutatnak be. Megújult a marcali városi könyvtár. A fejlesztés során hőszigetelték az épületet, kicserélték a nyilászárókat, korszerűsítették a gépészetet és a fűtési rendszert, akadálymentesítettek, valamint napelemeket is telepítettek. Az intézmény mintegy 75 ezer dokumentumot őriz, több mint 1200 beiratkozott olvasója van, és tavaly 27 ezer könyvet kölcsönöztek ki. A vármegyék és főispánok elnevezésének visszaváltoztatását javasolja a kormány. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy a vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használnák majd. A vármegye megnevezést az országgyűlés 2022-ben fogadta el, és 2023. január 1-től lépett hatályba, míg a kormány megbízotta hivatalos megnevezése 2022. júliusától változott főispánra. Fokozott közúti ellenőrzésekre kell számítani a nyáron, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A rendőrség a legforgalmasabb utakra, csomópontokra és üdülővezetekre összpontosít, ahol sebességmérőket, drónokat és motoros egységeket is bevetnek a balesetek megelőzése érdekében. A hatóság szerint a nyári hőség, a megnövekedett forgalom és a turisztikai szezon miatt ilyenkor több a súlyos baleset. Pénteken indul a kultkikötő nyári évada a három balatoni helyszínen, Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron. A programsorozatban színházi előadások, koncertek és gyermekprogramok is szerepelnek. A nyitó hétvégén például a Mesék Süsünek című előadás is látható lesz, ami a Csiki Gergely Színház, az Összpróba Alapítvány és a kultkikötő közös produkciója. A szervezők idén is számos ismert művésszel és új bemutatóval várják a közönséget a Balaton partján.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma ismét meleg napos időnk lesz 28 fokos maximummal. A hétvégén is marad majd a nyári idő sok napsütéssel és 28 fokos csúcsértékekkel, de vasárnap előfordulhat majd egy-egy zápor.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
2: Mosolygós szép reggelt kívánok, Kaposvár, július 3-ára ébredtünk, péntek van, a hónap első péntekje és a hét utolsó munkanapja, a mikrofonnál pedig Rót Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat itt Kaposváron, köszöntöm a környékbelieket és azokat is, akik esetleg átutazóban hallgatnak bennünket ilyenkor a reggel, meg azokat is, akik interneten keresztül távolabbról hangolódtak ránk. Egy nagyszerű nyári napnak nézünk elébe, de természetesen aztán a reggel során az időjárás előrejelzésben boncolgatni fogjuk, hogy egészen pontosan, részletesen milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló időszakban. Mindenkinek kívánok lendületet, energiát, jó hangulatot és mosolyt így van reggelre, és azt, hogy legyetek részesei az adás szerkesztésnek, üzenjetek, hívjatok telefonon 0670 32 32 355, közlekedési infókra külön kíváncsiak vagyunk. Hamarosan névnaposokat köszöntünk, hozunk lapszemlét és kalendáriumot, az óra elején pedig már most kiváló dalokat, nem sokára felcsendül Ray Dalton újdonsága, a Go That High, előtte pedig Eminemmel rajtol az első közös óránk a mai reggelen, ez a Houdini a Rádió Mostanában.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Július 3-a van, és természetesen ma sem megyünk el szó nélkül amellett, hogy köszöntsük a névnaposainkat. A mai napon a Somák és a Kornélok ünneplik névnapjukat. A Soma magyar eredetű név, jelentése Som. A Soma név jelentése kettős lehet. Jellemezhet kirobbanóan jókedvű embert, aki kedves és szellemes, közlékeny és könnyed, vagy jelölhet olyan egyéniséget, aki magába fordul, önsajnálatba süpped, és nem kíván látni senkit maga körül. Ez a kettősség nagy teher a kapcsolataiban, nem csak a munkában, de a magánéletben is. Mélyérzésű, filozofikus, rendkívül érzékeny jellem. Ez a fajta érzékenység teszi hajlamossá szomorúságra és magányra is, sőt, az is előfordul, hogy vélt sérelmekért mélyen megsértődik. A kornél latin eredetű név, jelentése somfa, szarv. A kornél név közvetlen, természetes, könnyed egyéniség kialakulását segítheti. Könnyen barátkozik, szereti a nagy társaságokat, minél többen vannak körülötte, annál jobban érzi magát. Sokan kedvelik kedvessége és nagyvonalúsága miatt, de jó, ha megkülönbözteti, hogy ki van érdekből a közelében, illetőleg ki az, aki azért van vele, mert valóban kedveli. A pénz nem különösen fontos számára, ezért igyekszik könnyű, gyors bevételhez jutni, hiszen a karrier nem jelent számára semmit. Kedves Somák és Kornélok, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek, meg köszöntjük a nap születésnaposait is. Az ünnepelteknek érkezik Ariana Grande dala, a Twilight Zone.
0: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Kaposvár legfontosabb történéseit, híreit egy helyen a kaposvármost.hu-n találjátok nap mint nap, és ezúttal is onnan hozok egy kis ajánlót, egy kis lapszemlét. Változik az építési bontási hulladék átvételének rendje a hulladékudvarban. Arany és ezüstéremmel

0: világ, láss, haj, érts, országos iskolai programsorozat. És egyéb aktualitásokat találtok még, például azt, hogy Csikót mentettek Gyugyon, hogy a viharkárok kétharmada a nyári időszakra esik, és egyebek. Kattintsatok www.kaposvármost.hu.
1: Ez volt a Lapszemle. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. 25 éve, 2001. július 1-én adták át a Deseda körüli mintegy 17 kilométeres kerékpárutat. A beruházás akkoriban különlegesnek számított Somogyban, hiszen a cél az volt, hogy biztonságos, összefüggő útvonalon lehessen körbetekerni Magyarország leghosszabb mesterséges tavát. A Deseda azóta a térség egyik legnépszerűbb kiránduló helyévé vált. A kerékpárosok mellett futók, túrázók és családok is rendszeresen használják az útvonalat. A tó környezete az elmúlt években tovább fejlődött, ma már kilátó, látogató központ és több pihenőhely is várja az érkezőket. 30 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat a szerda esti vihart követően. Az egységek főként útradőlt fákat távolítottak el, valamint elázott pincékből és udvarokból szivattyúzták ki a vizet. Nagyatádon, Berzencénin és Siófokon fadölt az útra, néhol leszakadt faágak akadályozták a közlekedést, Görgetegen pedig egy lakóházra borult rá egy fa. Barcson a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 9 lakóingatlanba és családi házak udvarára is betört. A vizet szivattyúkkal távolították el a tűzoltók. Két postás is életét vesztette a hőségriadó idején az országban, a halálesetek miatt pedig a Magyar Posta és a kormány is vizsgálatot indított. A Blik híre szerint az értesülést a Magyar Posta a lapnak megerősítette, de részletes tájékoztatást a vizsgálat lezárásáig nem adnak. Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Felmászott két ember szerdán a New York-i Empire State Building tetejére, majd eljegyezték egymást. A pár egy molinót is kifeszített, amelyen egy békéről szóló üzenet szerepelt. A páros mindkét tagja maszkot viselt, de a rendőrség közlése szerint az akció után őrizetbe vették őket.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma ismét meleg napos időnk lesz 28 fokos maximummal. A hétvégén is marad majd a nyári idő sok napsütéssel és 28 fokos csúcsértékekkel, de vasárnap előfordulhat majd egy-egy zápor.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Egy igazán vidám One Direction, de arra rajtolt a fél óra, ez volt a Live While We're Young a Rádió Moston. Már elmúlt fél hét is, szép reggelt mindenkinek, könnyű napindítást, jó munkát azoknak, akik munkába tartanak, azokhoz pedig inkább nem is szólok, akik szabadságon vannak, mert remélhetőleg ezekben az órákban még alszanak, vagy már elutaztak, és éppen a pihenésüket töltik valahol határon belül, vagy kívül. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, szép reggelt mindenkinek, ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket, ma is várjuk üzeneteiteket, hívásaitokat 0670 32 32 355, írjátok meg nyugodtan azt is, hogy hogyan telik a nyár, eddig mit éreztek, eddig hogy vagytok vele, túl vagytok már a szabadságon, előttetek van még a Szabi, mindenre kíváncsiak vagyunk. Hamarosan pedig kalendáriumot is hozunk, na meg nagyszerű dalokkal folytatjuk itt a 91.2-n. Hamarosan egy örökzöld érkezik a Beach Boys-tól, 1988-ból jön a Kokomo, előtte pedig Olivia Rodrigo-t hallgatjuk, már is szól a Drop Dead.

0: Még ágy van? Már talpon? Jó reggelt! Rádió most!
1: Someone

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Beledobjuk picit magunkat július 3-a történelemkönyvébe, és utazunk a múltban. Ma ünnepli 64. születésnapját Tom Cruise, amerikai színész, a Top Gun, a Rain Man és még rengeteg film főszereplője. 143 évvel ezelőtt született Franz Kafka, cseh író. 129 éve ünnepélyesen megnyitották a bécsi óriás kereket, ami a világ legmagasabbja volt 1920 és 1985 között. 81 éve Szilárd Leó, az Amerikai Egyesült Államok elnökéhez eljuttatott petícióban kérte, hogy ne használják fel az atombombát a háborúban. Ma 55 éve, hogy Párizsban meghalt Jim Morrison, rockzenész, énekes, költő, a Doors együttes alapítója. 39 éves születésnapot ünnepel ma Sebastian Vettel, négyszeres Forma 1 világbajnok. Ma 59 éve látta meg a napvilágot Szellő István, újságíró, televíziós műsorvezető. 14 éve hunyt el Gruber Hugo, Jászai Mari díjas, bábszínész, szinkronszínész. 163 éve befejeződött ezen a napon a Gettysburgi csata, az amerikai polgárháború egyik legnagyobb ütközete. 85 éve, hogy Stalin rádióbeszédben lelkesítette népét a hitleri Németország elleni harcra. És végül, de nem utolsó sorban, 1952. július 3-án, azaz ma 74 éve született Laura Branigan, amerikai énekesnő, színésznő, így aztán ő érkezik itt a rádió mostan, és a Gloria.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
2: Charity Go Heal.

0: Innovácia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Csaknem 400 hallgató vehette el diplomáját csütörtökön. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának diplomaosztóján a Kaposvár Arénában. Az okleveleket többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken szerezték meg a végzősök. Gyurica Csaba rektor beszédében a vidéki szakember utánpótlás fontosságát emelte ki. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt köszöntőjében, hogy Kaposvár célja a fiatal diplomások helyben tartása, valamint olyan élet- és munkalehetőségek biztosítása, amelyek hosszú távon is vonzóvá teszik a várost. Belefullott a Balatonba vasárnap egy 41 éves kaposvári férfi a siófoki strandnál, az eset körülményeit pedig vizsgálja a rendőrség segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt. A hatóság beszámolója szerint egy vízi bicikliről esett a Balatonba a férfi, aki elmerült a vízben és életét vesztette. Az esetet kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálta a rendőrség, de azóta már segítségnyújtás elmulasztása miatt zajlik nyomozás az eset teljes körű tisztázása érdekében. Rendőrségi eljárás indult egy férfi ellen, aki vasárnap a nagy melegben mosdóson megnyitott egy tűzcsapot a gyerekek szórakoztatására. Mivel a férfi elzárni már nem tudta a tűzcsapot, a szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nem csak mosdós, hanem Nagyberki vízellátását is veszélyeztette a kánikulában. A 29 éves férfit a tette miatt a rendőrök előállították és eljárás indult ellene. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. A támogatás a rászoruló családokban élő iskolás gyermekeknek jár, többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, az emelt összegű családi pótlékra jogosult tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekeknek, a sajátos nevelési igényű tanulóknak, az egyszülős családokban nevelkedőknek, valamint a gyermekvédelmi intézményekben élőknek. Az első 50 000 forintos részletet augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, a második 50 000 forint pedig novemberben utalvány formájában érkezik. A vármegyék és főispánok elnevezésének visszaváltoztatását javasolja a kormány. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy a vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig újra a kormány megbízott elnevezést használnák majd. A vármegye megnevezést az országgyűlés 2022-ben fogadta el, és 2023. január 1-től lépett hatályba, míg a kormány megbízotta hivatalos megnevezése 2022. júliusától változott főispánra.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma ismét meleg napos időnk lesz 28 fokos maximummal. A hétvégén is marad majd a nyári idő sok napsütéssel és 28 fokos csúcsértékekkel, de vasárnap előfordulhat majd egy-egy zápor.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Nagyon szép reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra elrajtolt a Naprakész Kaposvár rádiójában, és ma is jól döntötök, ha velünk maradtok, hogy legyetek naprakészek Kaposvár életét illetően, és hogy élvezzétek a legjobb zenéket. Sok beszéd szegénység alapon a Duma egy picit háttérbe szorul, a zenék viszont előtérbe kerülnek, és ha megszólalunk is, minden alkalommal Kaposvárt helyezzük a figyelem középpontjába. Továbbra is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670 32 32 355. Ugyanakkor megköszönöm a híreket és a szolgálatot Cserhalmi Krisztiánnak, akitől elköszönünk és szép hétvégét kívánunk neki, mert egy 7:30-kor már Bán Éva jön a legfontosabb tudnivalókkal Kaposvár rádiójában. Tartsatok velünk, indítsuk együtt ezt a napot és élvezzétek a dalokat. A Follow the Flow a Holnap küszöbén című szerzeményével érkezik, előtte pedig igazán méltó módon rúgja be az óra ajtaját a Chumbawamba egy 1997-es dallal. Ez a Dub Thumping a Rádió Mostan.

0: Időjárás jelentés.
1: Az elmúlt időszakban talán joggal mondhatom, hogy az időjárást a szélsőségek jellemezték. Voltak itt rekordot döntő csúcshőmérsékletek, és azért igen-igen komoly vihar is végigvonult az országon. Most azonban ennek vége, szélsőségektől mentes, átlagos nyári idővel folytatódik a hét. A hőmérsékletek a viszonylag kellemes tartományban általában 26-28 fok között alakulnak, jelentős csapadék továbbra sem várható, de egy-egy futó zápor azért még előfordulhat. A következő napokban marad az északnyugati áramlás, újabb jelentős felmelegedésre nem kell számítani, kellemes hőmérsékletű, igazi nyári idő várható. Az éjszakák frissek lesznek, többfelé 20 fok alá hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig általában 26-29 fok között alakulnak. Anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, így többnyire a napsütésé lesz a főszerep. Aztán a jövő hét elején néhány fokkal ismét erősödik a nappali felmelegedés, egészen 31-32 Celsius fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, de majd szerdától egy gyenge hidegfront hatására újabb felfrissülés érkezik.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
3: Július 2-től 5-éig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
4: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Nyáron irány a Balaton?
7: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
6: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
7: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: Kultkikötő.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Tanévkezdési támogatást kapnak a diákok. A spanyolok erősebbek voltak, mint Ausztria. Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok, a rövid hírekkel 7:30 van. A tanévkezdés anyagi terheinek enyhítésére 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít a kormány több 100 000 családnak, erősítette meg a hírt a közösségi oldalán a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a támogatást azok a gyerekek is megkapják, akik egyszülős családban, nevelőszülőnél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkednek, valamint ugyancsak jár a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok után is. Az összeg két részletben, augusztus végén és novemberben érkezik az érintettekhez. Mintegy 200 civil állatvédő szervezet támogatásáról intézkedett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Facebook oldalán számolt be arról, hogy felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László hozzátette, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, és hamarosan sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Híreink végén pedig sport. A spanyol válogatott 3-0-ra legyőzte Ausztriát csütörtökön a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett mérkőzésén Los Angelesben, és 4 mérkőzés után sem kapott gólt. A vezetést Mikel Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a végeredményt, a kettő között pedig Pedro Porro első válogatottbeli találatával volt eredményes. A spanyol válogatott hétfőn, közép-európai idő szerint 21 órától Portugália ellen játszik a dallasi 8-ad döntőben.
0: Időjárás jelentés.
8: Újabb hideg front érkezik térségünkbe, ezért a napsütést időnként gomoly felhők zavarják meg, de jelentős csapadék sehol nem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. délelőtt 25 és 27 fok között, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Napos időben 10 és 16 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: A város útjain is érezhető, kedves hallgatók, hogy sokan vannak szabadságon, hogy itt a nyári szünet, mert hogy túl sok esemény, dús történetről nem tudok beszámolni, viszont azt tudom, hogy a Szent Imre utca és a Damjanics sarkán beszakadt az út, hogyha a Szent Imréről kanyarodunk a Damjanicsra, ez pedig el is van kerítve. Úgyhogy aki arra jár, vezessen körültekintően. Aki pedig nem veszi ki minden nap az autóját, és ma mégis úgy döntene, hogy útnak indul, ajánlom figyelmébe, hogy a Bajcsi-Zsilinszky utcát, ha lehet, kerülje. Itt le vannak zárva a parkolók, illetve időnként az egész utcát lezárják. Azt is nyomatékosítom, hogy a Kossuth-Lajos utca Bajcsi és Somsics közötti szakaszán megfordult a forgalmi rend, és ezúttal nem a Bajcsiból, hanem a Somsicsból lehet behajtani az egyirányú utcába. Egyéb információt nem gyűjtöttem össze, kedves hallgatók, ma reggelre remélhetőleg nincs sehol baleset, trafipax, hogyha pedig nektek van közlekedési infótok, mindenképp osszátok meg velünk 0670 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Jó reggelt! Ez itt a Napra Kész.

A Weekend Sugar Dalát hallgattuk, ez volt a Led Sunshine Rádió moston. Hát szerintem sokan észrevették, hogy a legendás Hair Musical egyik legismertebb betétdalának az átdolgozását hallgattuk. Az eredeti musical a 60-as évek hippi korszakának egyik meghatározó alkotása volt, a dal pedig máig a béke és a remény egyik legismertebb himnusza. A Weekend Sugar pedig 2003-ban gondolta újra. Na de kaptunk egy üzenetet, ezúttal Zsuzsi írt nekünk a mai reggelen. Szia Huni, nekünk eddig nagyon jól alakul a nyár, egy rövidebb szabadságon már túl vagyunk, akkor a családdal a Balatonnál pihentünk néhány napot, de az igazi nagy nyaralás még csak most jön, július végén Horvátországba utazunk, a gyerekek már napok óta visszaszámolnak, addig pedig munka, egy kis strandolás a virágfürdőn, esti fagyizások és sok-sok kerti grillezés, amikor csak tehetjük. Mindenkinek szép nyarat kívánunk, aki pedig dolgozik, neki kitartást. Nagyon szépen köszönjük Zsuzsi, azok nevében is, akik dolgozunk. Köszönjük, hogy velünk vagy, így július 3-án reggel is neked érkezik Coil Irajdala a Players Rád.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Kofa vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Természetesen nyár ide vagy oda, a kaposvári nagypiac rendíthetetlenül várja a vásárlókat. Sőt, én ilyenkor szeretek a legjobban menni, mert ilyenkor van a legtöbb idényzöldség, idénygyümölcs, és ilyenkor találkozhatunk a legtöbb helyi eladóval is, és ilyenkor tudunk a legtöbb helyi termékből bevásárolni. Már is mondok néhány árat, hogy mire számíthattok, hogyha kilátogattok ma vagy holnap reggel a nagypiacra. Termelői uborka, 500 forintos kilós áron kapható, van zöld bab is, ebből egy kiló 2500 forintba kerül, míg a cukkini kilója 600 forintba. A medgyet ajánlom befőzésre is mindenki figyelmébe, 1200 forint egy kilogram, a kajszi barack kilója 600 forinttól elérhető, de van meseszép húsos csont is, 999 forintért. A sertés császár véget sertéshús kedvelőknek ajánlom figyelmébe, 1299 forint egy kiló, a csirkemellfilé kilója 1990 forint, és ott van még a tojás is, egy jó kis rántotta így a reggeli órákban, hú de jó, 83 forint az elles méretű. Aztán végül, de nem utolsó sorban, sárgadinnyét is vásárolhattok, ennek kilója 950 forint. Jó vásárolgatást kívánok mindenkinek, holnap reggel majd én megyek a piacra, találkozzunk ott.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Két zavar, hogy napnyugta. Után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
5: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
6: Ez a Buona Vita.
7: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Fiatalok látogattak a mentőállomásra. Elkezdődött a Zsolnai Fényfesztivál. Nem született meglepetés a portugál-horvát mérkőzésen. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Táborban nyaraló fiatalok látogatták meg a kaposvári mentőállomást, erről a közösségi oldalán számolt be a szervezet. Azt írták, hogy a gyerekek, akik a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének táborában üdülnek, lehetőséget kaptak arra, hogy alaposan is körülnézzenek az állomáson. Megszemlélhették a mentőautókat, a mentősök felszereléseit, mi több, még az újraélesztést is megtanulhatták. A Post szerint a mentőállomás munkatársai azt remélik, hogy a lelkes fiatalok között a jövő mentő dolgozói is ott vannak már. A somogyi erdőkben is tűzgyújtási tilalom van érvényben, erre figyelmeztet a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tilalom azt jelenti, hogy a kijelölt tűzrakóhelyeken, valamint az erdők és fásítások 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Hozzátették, hogy megfelelő szikrafogóval ellátott gázégőt, valamint zárt tűzterű, sütő, főző és melegítő eszközöket szabad használni. Azt is kiemelték, hogy belterületen, a saját kertben továbbra is lehet bográcsozni és grillezni is, de a szakemberek azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki használjon inkább gáz vagy elektromos eszközt. A kaposvári Csiky Gergely Színház bemutatójával ma este megkezdődik a Szilvás-Szentmártoni nyári esték programsorozat. A somogyi falu már több éve ad otthont ingyenesen látogatható nyári kulturális eseményeknek. A rendezvénysorozat este 8:30-kor a Bolha a fülbe című bohózattal kezdődik, augusztus közepéig pedig összesen 5 előadást láthatnak az érdeklődők. Ezen a hétvégén zajlik a Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az immár 10. alkalommal megtartott rendezvény csütörtökön kezdődött. A magyarországi fényművészet élvonalába tartozó alkotók idén Viktor Vazareli, az Opárt világhírű atyja előtt tisztelegnek alkotásaikkal. A több mint 100 000 látogatót fogadó fesztivál 35 helyszínen kínál élményeket számos magyar és külföldi alkotó közreműködésével. Párizsban szombattól ismét engedélyezett a fürdőzés a Szajnában. A 2024-es olimpiai játékok örökségeként megtartott 3 kijelölt fürdőhelyen, amelyek tavaly nyáron közel 100 000 látogatót fogadtak. A több mint 100 évig tartott tiltás után a 3 kijelölt és felügyelt párizsi szabad strand lett az olimpiát megelőző folyótisztítási program legnagyobb fenntarthatósági öröksége. Híreink végén pedig sport. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat csütörtökön a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőbe jutásért rendezett mérkőzésén Torontóban. A horvátok még sosem győzték le tétmérkőzésen a portugál csapatot, egy döntetlen és 6 vereség a mérlegük. A portugál válogatott hétfőn, közép-európai idő szerint 21 órától, Spanyolországgal játszik a dallasi 8-ad döntőben.
0: Időjárás jelentés.
8: Újabb hideg front érkezik térségünkbe, ezért a napsütést időnként gomoly felhők zavarják meg, de jelentős csapadék sehol nem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Délelőtt 25 és 27 fok között, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Napos időben 10 és 16 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Avicii dalával rajtolt el a napra kész második órája, elmúlt 8 óra, és a mikrofonnál változatlanul Rót Balázsi Hunor. Hát úgy nézem, hogy a város igen-igen takaréglángon ég, sokan szabadságolnak, sokan kirándulnak, nyaralnak, sokan elutaztak. Ettől függetlenül mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hangulat 100 fokon égjen a legjobb zenék társaságában. Továbbra is várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670-32-32-355-re, osszátok meg velünk tapasztalataitokat a mai nappal kapcsolatosan, vagy azt, hogy mit terveztek mára a hétvégére, vagy hogy hogyan telik a nyár. Bármire kíváncsiak vagyunk, mert érdekel, hogy veletek mi történik. Most pedig zenével folytatjuk, nem sokára 87-ből jön egy klasszikus a Heart-tól, ez lesz az Alone. Azt megelőzően azonban egy nagyszerű fiúcsapat, a Backstreet Boys érkezik egy újdonsággal, 2026-os ropogós, a Bottle Up. Ez szól most a rádió mostan.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk bizony a Naprakészt, már 8:45 után járunk, változatlanul Rót Balázsi Hunor a mikrofonnál, és mint korábban is említettem már az időjárás előrejelzésben, szélsőségektől mentes időre készülhetünk a hétvégén, hogyha pedig ezt az időjárást a kultúrával és a Balatonnal szeretnétek összekötni, ajánlom figyelmetekbe a Kult kikötő programjait Földváron, Szárszón, Bogláron és szintén Szárszón. Ma, július 3-án este 8:30-tól Balatonföldváron kezdődik a Gyarmati Fanni naplója című előadás. Mindenképp ajánlom figyelmetekbe. Akár csak holnap szombaton Balatonszárszón délelőtt 10:30-tól a Mesék süsűnek című előadást. Nyilván elsősorban a kisebbekre gondolunk. Balatonbogláron szintén holnap este 8:30-tól a Csengetett Milordot tudjátok megtekinteni. Balatonszárszón pedig szintén 8:30-tól a Centiről Centire című vígjátékot a Rózsavölgyi Szalon előadásában. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, hogyha pedig érdekelnek a részletek, akkor nézzetek szét a kultkikötő.hu-n. Most pedig zenével folytatjuk, egy tehetséges DJ jön a rádió mostan egy 2023-as dallal, Lost Frequencies-től szól a The Feeling.

0: Reklám.
1: Stúdiónk vendége Boldizsár Balázs, a Bold Ingatlan ügyvezető tulajdonosa. Fontos változás történt a Bold Ingatlan házatájékán. Költöztetek.
2: Igen, elköltöztünk egy sokkal szebb helyre, egy tágasabb helyre, egy kényelmesebb helyre. Úgy érezzük, hogy jó váltás volt, kellett már nekünk, kinőttük a régi helyünket, és szerencsére jött egy lehetőség, és rácsaptunk.
1: Azt akartam mondani, hogy az ember két esetben költözik, amikor szűkében van, vagy amikor kinövi az előző helyet, akkor ez megtörtént. És milyen az új iroda? Belaktátok már?
2: Tetszik. Uh-huh. Kicsit szokatlan, romantikával pallagunk vissza a régi helyünk felé, de szeretjük az új helyünket már, igen.
1: Hol vagytok címügyileg egész pontosan?
2: Kaposvárra költöztünk, a Főutca 18 szám alá, ez a Sétáló utcában van. Valamikor itt egy Harley Davidson bolt volt, csak egy picit a történetére menjünk vissza, aztán egy bankfiók volt, és előttünk pedig egy fotóüzlet működött ott sokáig.
1: Maga a szolgáltatáskör az maradt a régi, sőt.
2: Persze, maradt a régi természetesen, ugyanúgy az ingatlanokkal foglalkozunk. Annyiban bővültünk a tavalyi évben, hogy kitettük a lábunkat külföldre, és spanyolországi

0: ingatlanokkal kezdtünk el forgalmazni, és hamarosan lesz egy új meglepetésünk. Ez még egyelőre legyen egy pár napig titok, de hamarosan érkezni fog.
1: Köszönöm az eddigi infókat, visszatérünk még, addig pedig búcsúzású két címet kérek.
0: Az irodánknak a címe Kaposvár főutca 18, és a www.boldingatlan.hu a weboldalunknak a címe, ahol megtalálhatják a ügyfeleink a kínálatunkat.
2: Reklám hangzott el! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: A zene, köztük is a klasszikus zene, állítólag a kutyákra és a macskákra is figyelemre méltó nyugtató hatással bír akut stresszes helyzetekben. Gondoltad volna?
4: Nem.
3: Csináltak nemrég egy kísérletet, amiben macskákat és kutyákat vizsgáltak, mi is fogunk egy kutyulit, mégpedig Brunót. Bruno egy 6 hónapos labradudli.
4: Ha itt szólott, neki nem rohan be?
3: De ezt te lehet.
4: E Brunesz, és bejött.
3: Itt van Bruno.
5: Köszönj a hallgatóknak.
6: Mit csináltok?
3: Itt ül az ölemben.
6: Tényleg. Jézus Mália, elkapott egy gipszjakab.
3: Na.
4: Na, most kíváncsiak, adj neki valami ízét, hogy nyugodjon meg.
3: Várj, nem akarom, hogy megnyugodjon, pont az a lényeg. Megnézzük, hogyha most nincs megnyugodva, akkor megnyugszik.
4: Bruno szerintem sosincs megnyugodva.
3: Mindjárt rugatni fog.
4: Mindjárt csárdás. Lenyom egy csárdást.
3: Mikor volt a legnyugodtabb?
4: Mikor kiengedtük.
2: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
7: Számít a frissen végzettekre Kaposvár. A nyáron sem pihennek a KHG-KNRC játékosai. 8:30 van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a rövid hírekkel. Gratulált a friss diplomásoknak a polgármester. Szita Károly a közösségi oldalán is köszöntötte a Mate csaknem 400 hallgatóját, akik csütörtökön a Kaposvár arénában vehették át okleveleiket. A többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken végzett szakembereknek a településvezető azt írta, bízik benne, hogy a most megszerzett ismereteiket minél többen Kaposváron kamatoztatják majd. Hozzátette, azok, akik a városban képzelik el a jövőjüket, tudásukkal és elkötelezettségükkel a közösség fejlődését is szolgálják. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló kormányhatározat csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben. A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli az alap működésének átfogó, tényfeltáró átvilágítását és felülvizsgálatát. A feladattal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. Jelezték, hogy a vizsgálatnak mindenképpen ki kell terjednie a kiírt pályázatok törvényben meghatározott célokkal való összhangjára, a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak döntési mechanizmusára, továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára. Híreink végén pedig sport. A pihenőidejükben is aktívak a kaposvári női röplabdázók. A KHG-KNRC a közösségi oldalán osztott meg beszámolót arról, hogy játékosuk Kristóf Luca strandröplabda tornákon aratt nem is egy sikert. A bejegyzés szerint a feladó poszton játszó sportoló testvérével, Katával két versenyen is a dobogó legfelső fokára állhatott a közelmúltban. Az első győzelmet Siófokon szerezték meg, az U20-as Beach Cup ranglista versenyen, ezt követően pedig a Gyenes Diáson megrendezett U22-es Gyenes Open ranglista versenyen is az övék lett a legcsillogóbb érem.
2: Időjárás jelentés.
7: Újabb hideg front érkezik térségünkbe, ezért a napsütést időnként gomoly felhők zavarják meg, de jelentős csapadék sehol nem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Délelőtt 25 és 27 fok között, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Napos időben 10 és 16 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
5: Szép reggelt, 8:30, ez pedig változatlanul a Rádió Most Kaposvár rádiója a 91.2-es frekvencián, a mikrofonnál pedig változatlanul Ród Balázsi Hunor, és maradok is veletek egészen 11 óráig. Hát azért ez a meleg időjárás sokkal elviselhetőbb, mint ami a múlt hetet mondjuk jellemezte, amikor már azt sem tudta az ember, hogy milyen nap van, azt sem tudta, hogy milyen napszak van, csak azt érezte, hogy minél hamarabb hűvösebb helyre szeretne megérkezni a rekkenő hőségből. Úgyhogy kedves hallgatók, itt Kaposváron és a környéken is használjátok ki ezt a csodás időszakot a hétvégén, mert hogy bizony igazán kellemes nyarunk lesz. Lehet piknikezni, kirándulgatni, grillezgetni, mert hogy a tűzhely mellett sem lesz akkor a forróság, de hogyha egy kellemes túrához lenne kedvetek, akkor irány a Zselic. De szerencsére azért mi kaposváriak igen-igen szerencsések vagyunk, nagyon sok hely van a környéken, ami vár bennünket szeretettel, ilyen a Deseda partján található vendéglátóegységek, de aki a nyugalmat, a csendet kívánja, a Tókai parkerdőben ezt is megtalálja, akár csak a Gyertyánosban, vagy az Arborétumban, a Deseda partján. Aki pedig inkább a zenék társaságában tölteni a napot, mindenképp maradjon velünk, tekerjen a hangerőn, és élvezzen minden idők legjobb zenéit, ma délelőtt is, itt a Rádió Moston. Nem sokára jön Dido és a Here With Me, itt lesz velünk Kygo, Khalid és Griffin közöse a Save My Love, most pedig a fél óra elején Ann Merit és Shania Twain-t hallgatjuk. Ez az Unhealthy a Rádió Moston.

Lady Gaga énekelt, ez volt a Runaway, 2026-os frissesség a popdívától itt a Rádió Moston. Elmúlt 3:49 is, picit repülünk Kaposvár múltjában az elmúlt évtizedek évszázadokba, és megnézzük, hogy július 3-a miért is jelentős nap városunk életében. Például azért, mert ma 160 éve jelentős veszteségeket szenvedett a Königgrécsi csatában a somogyi és tolnai fiúkból álló 44. gyalogezred. Vitéz magatartásáért 11 tiszt és 80 legénységi állományú katona kapott kitüntetést, a sebesültek a kaposvári és a szigetvári kórházba kerültek, de a Zicsi család is vállalta 25 beteg elhelyezését és ápolását. Ugyanakkor ma 75 éve nyílt meg a Mártírok terén a textilművek kaposvári irodája, amely a vállalat munkásainak toborzását végezte. És végül, de nem utolsó sorban, 1991. július 3-án Kaposvár megyei jogú város önkormányzata rendeletet alkotott a város jelképeiről és használatuk rendjéről. Lényegében egy arculati kézikönyvet készítettek. Ezek történtek tehát július 3-án Kaposváron, kedves hallgatók. Az Inexis egyik legismertebb slágere, a Suicide Blonde érkezik, melynek címét sokan félreértették. Sokan azt hitték, hogy a dal a depresszióról vagy az öngyilkosságról szól, pedig erről szó sincs. A címet Michael Hutchins akkori barátnője Kylie Minogue ihlette, aki egy filmszerep kedvéért platina szőkére festette a haját, és tréfásan azt mondta, I'm going suicide blonde, vagyis saját maga szőkíti ki a haját. Hutchinsnek annyira megtetszett ez a kifejezés, hogy dalcímet csinált belőle. A szám aztán 1990-ben jelent meg, és több országban is a slágerlisták élmezőnyébe került. Így a 36 éves dal sikere töretlen, és mi is játsszuk most itt a Rádió Mostan.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Stúdiónk vendége Boldizsár Balázs, a Bold ingatlan ügyvezető tulajdonosa, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést legutóbb, hogy beköltözött az iroda a Főutca 18-ba, és már spanyol ingatlanok közvetítésével is foglalkoznak.
2: Elsősorban Malaga és Alicante térségében vagyunk ott. Újépítés ingatlanok és használt lakások is vannak a kínálatunkban. Teljes körű ügyintézést tudunk bonyolítani, a leutazástól a beköltözésig mindenben tudunk segíteni.
3: És a nyelv nem akadály ilyenkor akár nektek intézkedni, vagy akár esetleg onnan van érdeklődés, vagy abba az irányba?
2: Szerencsére ezzel nincs probléma, mert a kinti partnerünk szintén egy magyar cég, akik már 10 éve élnek ott, és abszolút ismerik a helyi adottságokat, és teljesen képben vannak mindennel, de egyébként mi is több nyelven beszélünk, így a kommunikáció az nem probléma sose.
3: Akkor tehát már Spanyolország is, de hogyha valaki helyben itt például eladni szeretne, vásárolni szeretne, albérletet szeretne, üzletet szeretne, akkor ez mind van, és lehetséges, és lehet benneteket bátran keresni.
2: Hogyha hallgatjátok a rádiót, akkor reggel 7-8-kor, meg délután is úgy indul a szlogenünk, hogy minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Így tudnék a legegyszerűbben válaszolni erre a kérdésedre.
3: Hát akkor ezen mindent elmondtam. És akkor az új cím még egyszer, Főutca 18.
2: Főutca 18, igen. És a www.boldingatlan.hu a weboldalunknak a címe, ahol megtalálhatják a ügyfeleink a kínálatunkat.
3: Köszönöm szépen!
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: A zselici erdőkbe telepített méhekre figyelmeztetnek a szakemberek. Tovább tarthatnak nyitva az angol pubok a VB miatt. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 9 óra van. A zselicbe kirándulókat intik fokozott óvatosságra a szakemberek. A vándorméhészek ugyanis több túraútvonal mellé is méhkaptárakat helyeztek ki. A zselicségben található az ország egyik legjelentősebb ezüsthárs állománya. Hársvirágzás idején pedig sok méhész érkezik mézet gyűjteni. A szakértők szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptáraikat megvédik, így azokat nem szabad megközelíteni, érdemes legalább 5 méter távolságot tartani és kerülni a hirtelen mozdulatokat. A kaposvári Csiky Gergely Színház bemutatójával ma este megkezdődik a szilvás-szentmártoni nyári esték programsorozat. A somogyi falu már több éve ad otthont ingyenesen látogatható nyári kulturális eseményeknek. A rendezvénysorozat este 8:30-kor a Bolha a fülbe című bohózattal kezdődik, augusztus közepéig pedig összesen 5 előadást láthatnak az érdeklődők. Önkéntes tűzoltó verseny lesz holnap Lengyel-Tótiban. A Vármegyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatója szerint a rendezvényre nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a versenyzőket és családtagjaikat várják, hanem minden érdeklődőt, akik kíváncsiak a hazai, valamint a határon túli csapatok összecsapásaira. A versenyszámok között szerepel staféta verseny, osztott sugárszerelés és retro versenyszámok is. Az önkéntes tűzoltó versennyel egy időben rendezik az országos kismotorfecskendő szerelési bajnokság 5. fordulóját is. Így az érdeklődők ebbe a megmérettetésbe is bepillantást nyerhetnek Lengyel-Tótiban. Várólista csökkentő programot kell kidolgoznia az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. Eszerint a tárcavezetőnek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával azért, hogy jelentős mértékben csökkenjen a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idő. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetleges szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A törvényben előírt záróránál jóval tovább, az angol és a mexikói labdarúgó válogatott hétfő hajnali mérkőzésének lefújásáig nyitva tarthatnak az angol pubok. Az egyszeri engedélyt a brit miniszterelnök jelentette be csütörtökön. A mexikóvárosi mérkőzés brit idő szerint hétfő hajnali 1 órakor, közép-európai idő szerint 2 órakor kezdődik. A vendéglátóhelyek a rendkívüli engedély alapján 23 óra helyett reggel 5 óráig tarthatnak nyitva.
0: Időjárás jelentés.
5: Újabb hideg front érkezik térségünkbe, ezért a napsütést időnként gomoly felhők zavarják meg, de jelentős csapadék sehol nem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Délelőtt 25 és 27 fok között, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Napos időben 10 és 16 óra között nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Szép délelőtöt kívánunk a hallgatóknak, elmúlt 9, köszönjük szépen Bán Ivának a híreit és Pitbullnak a dalát. Ez volt az I Know You Want Me itt a rádió mostan 2009-ből. Köszöntjük a hallgatókat, a mikrofonnál Róth Balázsi Hunor és
1: Róth Balázsi Helga.
0: Bizonyám, hiszen itt van velem ma is az én nagylányom, a héten nem volt tábor, így mindig elkísért minden munkahelyemre, és így tett ma reggel is, úgyhogy igen-igen korán keltünk. Hogy vagy, Helga?
1: Nagyon jól vagyok, és te, apa, jól vagy?
0: Nagyon cuki vagy, köszönöm szépen, jól vagyok. Bár ez az 5 órai kell, és annyira nem esett reggel jól, de most már kezdünk belerázódni a napba. Na de hogy telik eddig a vakáció?
1: Nagyon jó, már várom, hogy utazzunk el.
0: Na hova készülsz, hát, hová akarsz utazni?
1: Ugye megyünk a tengerre, és Székelyföldre, de legfőképpen a tengerre vágyom már.
0: És hogy telik most így a nyár a vakáció?
1: Nagyon jó. Vége lesz ennek a rádiós munkahelyétnek, aztán én a szombat és megyek bulira.
0: Milyen buliba mész?
1: Az osztálytársam bulijára. Nagyon sok szeretettel kívánok neki boldog szülinapot.
0: Nagyon cuki vagy. Hogy hívják őt?
1: Fanni.
0: Fanninak kívánunk akkor boldog születésnapot. És összességében mivel szoktad tölteni az időt így a vakációban?
1: Veletek szoktam ugye játszani, meg a tesóval, át szoktam menni a szomszédba, szoktam gyümölcsöket szedni, meg veletek szoktam kirándulgatni, táborba menni.
0: Ja, mert voltál már táborba, és jövő héten milyen táborba mész?
1: Úszó táborba, utána meg kaposmérő táborba.
0: Hiányzik a suli egyébként?
1: Nagyon.
0: És miért?
1: Hiányoznak a barátaim, és várom a második új évet.
0: A második osztályt.
1: Igen.
0: Na, hát akkor kitartást, remélem jó lesz a nyarad, és remélem, hogy az én idegeimen sem fogsz táncolni. Jó kis lelezel ma is?
1: Igen.
0: Na, így legyen. Drága hallgatók, tartsatok velünk, belevágjuk magunkat ebbe az órába is, Horváth Tamás dalával folytatjuk. Érkezik a 100-szor szép.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A Bagosi Brothers Company énekelt, ezóta csak az ég tudja a rádió moston, 4:10 után 5 perccel. Én azért ajánlok figyelmetekbe a sok kerti, kültéri program mellett olyat is, ahol egy picit ellazulhattok, egy picit hűvösben lehettek, és szórakozhattok is. Ilyen például a Kultik mozi program kínálata a mai napra. Hogyha szabadnaposok vagytok, és szeretnétek egy jó kis filmet megnézni, akkor ajánlom figyelmetekbe például a Meghívás című dráma-romantikus vígjátékot. Ezt ma is vetítik 12-től 16 óra 10 perctől és 20 óra 20 perctől, de terítéken van a Horrorra akadva című horror vígjáték is, hogyha valaki a Scary Movie filmet megnézné, dél környékén tudja feldobni magát vele, 12 óra 10 perckor kezdődik. A Toy Story 5 című újdonság is terítéken, nagyszerű, én a tegnap néztem meg a lányommal, minden 6 évnél idősebb gyereknek ajánlom, hogy kedves szülők, ha tehetitek, vigyétek el a Rajkókat megnézni. Minyonok és szörnyek, akció, animáció, kaland, műsoron, a Kultik moziban, a Michael Jackson életéről szóló történelmi életrajzi drámát is vetítik a mai napon, akárcsak a Marsupilamit, a Supergirl is terítéken, ezt inkább a lányoknak mondom, jó kis akciódráma fantasy, a Szürke Zóna című akciódráma thriller is műsoron van. Aki még nem látta, bár lassan nem hiszem, hogy van ilyen ember az országban, a Hogyan tudnék élni nélküled című musicalt ma 18:40-től megnézheti, és este 8-tól a Leleplezés napja című dráma sci-fi thrillert ajánlom figyelmetekbe. Úgyhogy jó filmezést, kedves hallgatók, mostanra pedig jó zenehallgatást, Shakirával és Wyclef Jean-nel folytatjuk, jön a Hips Don't Lie. No fighting.

0: Időjárás jelentés.
1: Ha lemaradtatok volna arról, hogy milyen időjárásra számítsatok a hétvégén, akkor most pótolhatjátok. Már is mondom, hogy ma változóan felhős napos idő várható, helyenként pedig még futózápor is előfordulhat, az északnyugati szél pedig megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérsékletek pedig a nappali órákban 26-28 fok között alakulnak, míg késő estére 22-24 fok közé hűl a levegő. Aztán ehhez hasonló időjárásra számíthattok holnap, azaz szombaton is, 29 Celsius fokos maximum hőmérsékletekkel, vasárnap pedig többnyire napos, száraz idő lesz, helyenként azonban átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz, a hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 28-30 fok között alakulnak a hét utolsó napján.
0: Időjárás jelentést hallott. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. Hello.

Na ez volt Alok Szigala és Ellie Goulding All By Myself címűje. Reméljük, hogy ezen a nyári napon senki sem marad All By Myself, mert azért a legjobb emlékek mégiscsak közösen születnek. Egyébként tudtátok, hogy egyre több európai városban szerveznek úgynevezett naplementés piknikeket. Egyszerű az egész, egy parkban, egy vízparton összegyűlnek az emberek, visznek egy pokrócot, egy plédet, egy kis harapnivalót, és együtt nézik, ahogy lemegy a nap. Semmi különleges program, mégis sokan azt mondják, hogy ez lett a nyár egyik legjobb élménye. Néha tényleg ennyi kell a feltöltődéshez. Egyébként a Városligetben Kaposváron is szerveztek már hasonló programokat, amikor például egy filmnézéssel egybekötve lehetett piknikezni. Emlékeim szerint az Ökumenikus Segélyszervezetnek volt ilyen kezdeményezése az iskola kezdést megelőzően, hogy segítsük azokat a gyerekeket, akiknek problémát okoz a suli kezdéshez szükséges dolgok beszerzése. Most pedig jön egy dal, aminek már a címe is azt üzeni, hogy a szeretet nem luxuscikk. A Pet Shop Boys Love Etc. című slágerében azt énekli, hogy lehet pénzed, hírneved vagy csillogó autód, de a legfontosabb dolgokat úgysem lehet megvenni. Most pedig itt szól a rádió mostan.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: 100 000 forintot kapnak a diákok a tanévkezdésre. Csukás ünnepet tartanak holnap Balatonszárszón. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 10 óra van. A tanévkezdés anyagi terheinek enyhítésére 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít a kormány több 100 000 családnak, erősítette meg a hírt a közösségi oldalán a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a támogatást azok a gyerekek is megkapják, akik egyszülős családban, nevelőszülőnél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkednek, valamint ugyancsak jár a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok után is. Az összeg két részletben, augusztus végén és novemberben érkezik az érintettekhez. Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából Csukás ünnepet tartanak holnap Balatonszárszón. A Somogyi Önkormányzat és a Kultkikötő közös rendezvényén egésznapos programsorozattal, mesékkel, zenével, játékokkal várják a családokat. Míg a kicsik kézműveskednek, vagy épp süsüvel fényképezkednek, addig a felnőttek előadást hallhatnak Csukás István életművéről, a Balatonszárszóhoz fűződő kapcsolatáról, de akár zenés műsoron és szabadtéri színházi előadáson is szórakozhatnak. Az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta a magyar államot és 5500 eurós kártérítést ítélt meg annak a fiatalnak, akit évekkel ezelőtt bántalmaztak a rendőrök, de az ügyészség nem vizsgálta ki alaposan az esetet. A 17 éves fiatal 2019 őszének egyik éjszakáján jogosítvány nélkül autózott a barátaival Pécsen, amikor a rendőrök megállították őket. A fiatal elmenekült a helyszínről, a rendőrök azonban megtalálták őket, a 17 éves fiút pedig annyira megverték, hogy végül mentőt kellett hívni hozzá. A Magyar Helsinki Bizottság közleménye szerint az ügyben a bántalmazás miatt büntető eljárás indult, a nyomozást azonban a Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség egy év után megszüntette. A bántalmazott fiú panaszt tett, de az ügyészség elutasította. A fiatal így az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, amely most megállapította, hogy az ügyészség nem vizsgálta ki alaposan az ügyet. Híreink végén pedig sport. Horgászverseny miatt vasárnapig korlátozottan pecázhatnak a desedai hobbi horgászok. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy hétfő óta tart a verseny, emiatt pedig lezárták a füredi szőlőhegy előtti partszakaszt. Ezen a területen vasárnap délután 4 óráig csak a bajnokság résztvevői horgászhatnak, és horgászfelszerelés is csak náluk lehet. A közleményben azt is hozzátették, hogy a többi partszakaszon szabadon lehet pecázni, és a csónakos horgászok is kihajózhatnak a kikötőkből.
0: Időjárás jelentés.
5: Egy hidegfrontnak köszönhetően ma időnként gomoly felhők zavarják meg a napsütést, de jelentős csapadék nem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A 30 fok körüli maximumot követően az esti órákban 22 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén gyengén felhős, szeles időre készülhetünk, csapadék nélkül 28 és 30 fok közötti maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
6: Szép jó délelőtöt kívánok! Már elmúlt 10 óra, július 3-a van péntek, és reméljük, hogy ma is jut egy kis napsütés, egy kis kikapcsolódás, vagy legalább néhány olyan perc, amikor sikerül kiszakadni a rohanásból. Július első napjai átlagosan az év legmelegebb időszakai közé tartoznak, az északi féltekén, pedig ilyenkor a Föld már éppen távolodni kezd a naptól, vagyis nem a távolság számít igazán, hanem az, hogy a napsugarai milyen szögben érik a felszínt. Ezért lehetnek ezek a napok olyan izgalmasak, igazi, hamisítatlan nyári napok, bár szerintem mi ezen már túl vagyunk, de biztos vagyok benne, hogy ezzel a kánikula nem ért véget, most jön egy kis átmeneti időszak, aztán visszatér még a hőség. Na de induljon lendületesen ez az óra is, jön Tiesto, aki ismét megmutatja, hogy kell garantáltan felpörgetni a hangulatot, ez pedig a Lay Low a rádió mostan.

0: Halló, halló, rádió, most Rót Balázsi, Hunor vagyok.
1: Jó napot kívánok, én Tari Árdolf vagyok, Kaposváról.
0: Üdvözlöm.
1: Tegnap is telefonáltam segítségkérés ügyében.
0: Igen.
1: Elvesztettem tegnap a brieftasnimat a Toponári kerékpárúton a Deseda mellett.
0: Ó, az egyáltalán nem hangzik jól.
1: Nincs semmiféle fejlemény. Jutalmat szeretnék kitűzni a megtalálónak.
0: Jó, az a lényeg, hogyha valaki a kerékpárúton megtalálta ezt a kis briefkót, ez egy ilyen pénztárcaszerűség,
1: barna,
0: ugye?
1: Barna brieftasni, igen.
0: Aha.
1: Tartsa meg a benne lévő pénzt, az övé, valamint jutalmat szeretnék kitűzni a megtalálónak, ha önöket felhívja telefonon.
0: Jó. Jó, rendben, köszönöm. Rendben, reméljük, hogy valaki jelentkezik. Amint igen. Történik, valami hívjuk, jó?
1: Jó, be tudnák többször is mondani?
0: Természetesen semmi akadálya, itt a kollégáknak is hátrahagyom.
1: Jó, köszönöm szépen,
0: minden jót, viszonthallásra. Drága hallgatók, tehát, hogyha közületek valaki a kerékpárúton talált egy ilyen kis briefkót, egy ilyen kis pénztárcát, nyugodtan tartsa meg a benne lévő pénzt, ahogy azt Rudolf is mondta, viszont jelentkezzen nálunk itt a 91.2 Rádió Moston, hívjon bennünket a 70-32-32-355-ös telefonszámon, és hogyha visszajuttatja ezt a kis briefkót, akkor Rudolf még jutalmat is ad. Reméljük, hogy hallgatóink között ott lesz a becsületes megtaláló.

0: Programajánló.
1: Így a nyári időszakban programból is kevesebb van Kaposváron, de azért igyekszünk mindig hozni egy jó kis foglalatosságot nektek, kedves hallgatók, és igyekszünk követni a város életének történéseit. Korábban is mondtuk már, hogy elindult a Takács Gyula könyvtárban a Kacagó csütörtökök című programsorozat, vidám zenés és kézműves délelőttök gyerekeknek. Minden csütörtökön a gyermekkönyvtárban 10 és 11 óra között interaktív előadással, zenével, bábjátékkal, varázslattal várnak benneteket, illetve a gyerekeket, és 11 órától 12-ig kézműves foglalkozás szokott lenni. Ugyanakkor minden alkalommal lesz egy előadás, legközelebb például 9-én, azaz az előttünk álló csütörtökön dr. Szász János Varázsóra a könyvtárban című előadásán vehettek részt, majd 16-án dr. Mosoni László csillagász előadása lesz igazán érdekfeszítő. Úgyhogy kedves hallgatók, az 5 évesnél nagyobb gyerekeiteket, ha tehetitek, vigyétek el minden csütörtökön a könyvtárba.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. 91.2. Rádió Most.

0: időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Ezúttal a köpönyek.hu-ra kattintottam, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy milyen időjárásra számíthatunk Kaposváron a következő napokban, hanem bizony azt is, hogy milyen hőmérsékleti rekordok fűződnek a mai naphoz. Július 3-án ugyanis Csongrádon mérték a legnagyobb hőmérsékletet 1950-ben, akkor 38,8 Celsius fok volt, a leghidegebbet pedig Egerben 1902-ben, azaz 124 évvel ezelőtt, akkor 4 fokot mértek Dobó István városában. Na de, hogyha azt nézzük, hogy mire számíthatunk a mai napon, hát kérem szépen, a köpönyek.hu szerint 29 Celsius fokos maximum hőmérsékletre, napsütésre, akár csak holnap, csak elhanyagolható mennyiségű felhő lesz az égen, 26 Celsius fokos hőmérsékletekkel, aztán a jövő hét első felében már érkezhet egy kis frissülés, egy kis eső, egy kis zápor, zivatar itt-ott. Úgyhogy kedves rádióhallgatók, használjátok ki a hétvégét, élvezzétek a napsütést. Olyan időjárásunk lesz, amikor olyan nagyon erős UV-sugárzástól sem kell tartani, ilyenkor lehet a legjobb nyári emlékeket gyűjteni.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Állítólag, hogyha például új zenét hallgatunk, ami tetszik, brutális mértékben csökken a kortizol, vagyis a stressz hormon szint, és növekszik a dopamin szint, ami javítja a hangulatot.
4: Koncerten biztos.
3: Ezek az érzések csökkentik a krónikus depresszió kialakulását, sőt enyhítik a szorongás tüneteit is a kutatók szerint. Kevesen tudják, de a zene, pláne az új és tetszetős zene, az agy szinte minden régióját és hálózatát aktiválja, és erősíti a kapcsolatokat az agy különböző részei között.
4: Hoppá.
3: Az mondjuk kemény. Nem véletlenül mondjuk ugye az esetleges új kedvenc dalunkra, hogy beleszerettünk és hogy imádjuk. És hogy újra és újra hallgatni akarod, ennek az a biológiai oka, hogy az agyadban olyan pozitív funkciókat, olyan jutalmazó funkciókat indít be, hogy te azt újra át akarod élni. Ezért akarod a kedvenc dalodat újra és újra és újra hallani.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Már is mondom, hogy mit tartogatnak a mai napra a csillagok. Kedves Kos, a Hold a Szaturnusszal kedvező fényszöget zár be, ennek hatását egész nap érezheted, és nagy hatékonyságot, jó időzítést ad. Ha eddig vacilláltál valamin, akár egy új hobbi, akár egy új ismerettség, most bátran lépj. Az intuíciód vezet, a szerencse pedig mellé szegődik. Használd ki ezt a szuper energiát, és mutasd meg, mit tudsz. Bika, ez a péntek igazán kedvező lesz. A Hold és a Szaturnusz szextil miatt úgy érezheted, hogy jó időben vagy jó helyen. Baráti körödben történhet valami különleges, egy új ismerettség, egy inspiráló beszélgetés, vagy épp egy régi vágyathoz vezető lehetőség, szerelem is akár. Ékrek, valaki ma észreveheti benned azt, amit eddig rejtve tartottál. Ne lepődj meg, ha dicséretet kapsz, vagy ha valaki tanácsot kér tőled. A szerelem energiái is különösen erősek ma, és egy pillantás nagyon is árulkodó lehet, úgyhogy figyelj a jelekre, használd a megérzéseidet. Rák, a Hold, mint mindig, most is különösen hat rád, és mivel a vízöntőben jár, könnyebben vállalod fel azt, amit szeretnél. Lehet például egy olyan ötleted, ami elsőre kicsit furcsának tűnik, de igenis megvalósítható és eredményes. Az esti bolygó szembenállás viszont hozhat vitát, féltékenységet.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk hát a horoszkópot az oroszlánnal. A pénteki nap kifejezetten kedvező lehet számodra. Könnyen jönnek a jó ötletek, és jó időben mondod ki, amit kell. A Hold és a Vénusz kedvezőtlen fényszöge viszont hozhat vitát a párkapcsolatban, például féltékenység, rivalizálás miatt. Szűz, most sok minden megoldódik körülötted, és úgy érezheted, végre jó irányba haladnak a dolgaid. A Hold és a Szaturnusz fényszöge segít, hogy remekül időzíts, legyen szó munkáról, ügyintézésről, vagy akár ismerkedésről. Hallgass a megérzéseidre! Mérleg! Igazán szerencsés napod lehet, a Hold és a Szaturnusz kedvező kapcsolódása segít, hogy jókor legyél jó helyen. Egy megbeszélés, beszélgetés különösen sikeresnek bizonyulhat, este pedig egy jó hír feldobhatja a hangulatodat. Skorpió, a vízöntő Hold pénteken a karrieredben hozhat előnyöket, remekül tudsz időzíteni és jó döntéseket hozni. A Szaturnusz szextil pedig segíthet, hogy könnyebben érj el sikereket, akár egy anyagi ügyben, akár a szerelemben. Este jöhet viszont egy vita, amit jobb lenne elkerülni.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már a napi horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, izgalmas napra számíthatsz, valami, amit régóta terveztél, most végre lendületet kaphat. A Hold Saturnus sextil segít, hogy tisztán lásd a helyzeteket, egy beszélgetés vagy találkozás váratlanul mély hatással lehet rád. Hallgass a belső hangodra. Bak. Ma érdemes egy kicsit visszahúzódni, mert a belső figyelmed most értékes felismeréseket hozhat. A Hold és a Saturnus sextilje váratlan inspirációt, vagy akár egy szerencsés meglepetést tartogat. Ha valamit el akarsz kezdeni, most pont jó az időzítés. Vízöntő. A Hold a jegyedben jár, és csupa kedvező energiát hoz neked. Most bátran bízhatsz magadban, a döntéseid helyesek lesznek. Egy találkozás különösen fontossá válhat a nap folyamán, este pedig olyan érzésed lehet, hogy minden összeáll körülötted. És végül halak, a mai nap intenzív lehet, de jó értelemben. Könnyebben oldasz meg bonyolult helyzeteket, és rájössz, mi az, ami tényleg fontos. A Hold és a Saturnus sextilje izgalmas energiákat hoz az életedbe, és azt mutatja, hogy elképesztő jó érzékkel időzítesz.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Olivia Rodrigo dala szólt, a Get Him Back a rádió moston 11 óra előtt, hamarosan pedig érkezik újból hírekkel Bánéva itt a 91.2-es frekvencián Kaposvár rádiójában. Én viszont megköszönöm nektek a lehető legnagyobb tisztelettel azt, hogy velem indítottátok a hét utolsó munkanapját, és arra biztatlak, hogy legyetek itt velünk továbbra is, érkezik a stúdióba Keszthelyi Tibor, én pedig legközelebb vasárnap reggel térek vissza hozzátok 7 órakor. Addig is mindenkinek minden jót, kitartást, élvezzétek a napsütést, élvezzétek a nyarat, és élvezzétek a legjobb zenéket Kaposvár rádiójában. A BTS dalával búcsúzom, érkezik a Swim, viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A tűzgyújtási tilalomra figyelmeztet a SEFAG. Amerikában is rekkenő a hőség. 11 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Táborban nyaraló fiatalok látogatták meg a kaposvári mentőállomást, erről a közösségi oldalán számolt be a szervezet. Azt írták, hogy a gyerekek, akik a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének táborában üdülnek, lehetőséget kaptak arra, hogy alaposan is körülnézzenek az állomáson. Megszemlélhették a mentőautókat, a mentősök felszereléseit, mi több, még az újraélesztést is megtanulhatták. A Post szerint a mentőállomás munkatársai azt remélik, hogy a lelkes fiatalok között a jövő mentő dolgozói is ott vannak már. A somogyi erdőkben is tűzgyújtási tilalom van érvényben, erre figyelmeztet a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tilalom azt jelenti, hogy a kijelölt tűzrakóhelyeken, valamint az erdők és fásítások 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Hozzátették, hogy megfelelő szikrafogóval ellátott gázégőt, valamint zárt tűzterű, sütő, főző és melegítő eszközöket szabad használni. Azt is kiemelték, hogy belterületen, a saját kertben továbbra is lehet bográcsozni és grillezni is, de a szakemberek azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki használjon inkább gáz vagy elektromos eszközt. Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist a Szegedi Tudományegyetem szívsebészei. A felsőoktatási intézmény tájékoztatása szerint az innovatív műtéti eljárás során két fiatal, vele született szívbetegségben szenvedő páciensnek ültettek be egy-egy különleges, borjúszívburokból készült szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az egyetem azt írta, hogy a két fiatal nem sokkal az operáció után már kitűnő állapotban nyilatkozott tapasztalatairól. Az Egyesült Államok keleti felén 165 millió ember lakhelyén van érvényben rendkívüli hőségriasztás. A hőmérséklet több nagyvárosban meghaladja a lélektani határnak számító 100 Fahrenheit fokot, ami csaknem 38 Celsius foknak felel meg. A magas páratartalom miatti hőérzet pedig ennél fokokkal több. A térséget uraló úgynevezett hőkupola középpontja a főváros Washington, valamint Philadelphia és New York fölött húzódik, ahol akár több hőmérsékleti rekord is megdőlhet a napokban. Híreink végén pedig sport. A pihenő idejükben is aktívak a kaposvári női röplabdázók. A KHG-KNRC a közösségi oldalán osztott meg beszámolót arról, hogy játékosuk Kristóf Luca strandröplabda tornákon aratt nem is egy sikert. A bejegyzés szerint a feladó poszton játszó sportoló testvérével, Katával két versenyen is a dobogó legfelső fokára állhatott a közelmúltban. Az első győzelmet Siófokon szerezték meg, az U20-as Beach Cup ranglista versenyen, ezt követően pedig a Gyenes Diáson megrendezett U22-es Gyenes Open ranglista versenyen is az övék lett a legcsillogóbb érem.
0: Időjárás jelentés.
3: Egy hidegfrontnak köszönhetően ma időnként gomoly felhők zavarják meg a napsütést, de jelentős csapadék nem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A 30 fok körüli maximumot követően az esti órákban 22 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén gyengén felhős, szeles időre készülhetünk, csapadék nélkül 28 és 30 fok közötti maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: film természetesen. Szintén a gyerekeket fogja majd lekötni a Marsú Pilami, ami pedig ezen kívül van felnőtteknek a Meghívás, egy romantikus vígjáték, aztán a horrorra akadva idei folytatása. Műsoron van még a Michael, a Supergirl, a Szürke Zóna, ismét műsoron a Hogyan tudnék élni nélküled, és még mindig a Leleplezés napja. Ami a színházi kínálatot illeti, tisztelettel, szeretettel ajánlom nektek a mai napon induló kult kikötős színházi évadot. Este 20 óra 30 perctől Gyarmati Fanni naplója. Ez a Radnóti házaspár intim és megrendítő történetét idézi fel, Hámori Gabriella játsza, amely évek óta teltházzal fut a fővárosban. Ez az előadás nem csak irodalmi kuriózum, hanem mélyen emberi utazás is, egy nő hangján keresztül látjuk kibontakozni a szerelem, a veszteség és a kitartás történetét. Hámori Gabriella finom, érzékeny játéka pedig úgy idézi meg Gyarmati Fanni világát, mintha a napló lapjai elevenednének meg előttünk.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most! Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Sporthírek.
1: Foci, nézzük a labdarúgó VB tegnapi és mai napi történéseit. Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina 2-0, Spanyolország-Ausztria sima 3-0, Portugália-Horvátország 2-1, Svájc-Algéria 2-0, és a folytatás a legjobb 32 között ma este 8 órától Ausztrália-Egyiptom, éjféltől Argentína-Zöldfoki köztársaság, hajnali 3:30-tól Kolumbia-Gána összecsapás lesz majd. Ezzel zárul ez a kör, és aztán holnap este 7 órakor már indulnak a 8-ad döntők. Ezek első párosításai is megvannak már, így néz ki. Kanada, Marokkó, Paraguay, Franciaország, Brazília, Norvégia, Mexikó, Anglia, Portugália, Spanyolország, ez akár döntőnek is felér. Egyesült Államok, Belgium, és a hajnalban továbbjutó Svájcnak még majd csak ma lesz meg ugye az ellenfele.
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet.

0: Lady Gaga énekel teli torokból, teli tüdőből itt a Rádió Mostban. Vele múlottuk az időt, a munkaidőt, amely apránként az ebédidő részéhez érkezik. Jó étvágyat kívánok előre is az ebédhez, de visszakanyarod a Lady Gagához. Nemrégiben fejezte be a hatalmas visszatérésnek számító világ körüli turnéját, a The Mayhem Bolt. A turné még tavaly júliusban indult, és idén észak-amerikai és ázsiai szakaszok után április 13-án zárult le végleg a New York-i Madison Square Gardenben. Amúgy a koncertsorozat elképesztő siker volt, több mint 1,5 millió néző látta a 86 koncert alatt, és a Mayhem című stúdió lemezét mutatta be vele, amivel nemrég több Grammy-díjat is nyert. Idén nyáron egyébként nincs aktív bejelentett turné dátuma vagy közelgő koncertje, mivel a sűrű menetrendű arena turné, hogy véget ért, Gaga vélhetőleg most pihenőt tart és új projektjére koncentrál, például a nemrég megjelent kislemez követő időszakra.
1: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

0: Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
6: Charity Go Hit

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Friss diplomásokat köszöntött a polgármester. Önkéntes tűzoltó verseny lesz Látrányban. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Gratulált a friss diplomásoknak a polgármester. Szita Károly a közösségi oldalán is köszöntötte a Mate csak nem 400 hallgatóját, akik csütörtökön a Kaposvár arénában vehették át okleveleiket. A többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken végzett szakembereknek a településvezető azt írta, bízik benne, hogy a most megszerzett ismereteiket minél többen Kaposváron kamatoztatják majd. Hozzátette, azok, akik a városban képzelik el a jövőjüket, tudásukkal és elkötelezettségükkel a közösség fejlődését is szolgálják. A zselicbe kirándulókat intik fokozott óvatosságra a szakemberek, a vándorméhészek ugyanis több túraútvonal mellé is méhkaptárakat helyeztek ki. A zselicségben található az ország egyik legjelentősebb ezüsthárs állománya, hársvirágzás idején pedig sok méhész érkezik mézet gyűjteni. A szakértők szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptáraikat megvédik, így azokat nem szabad megközelíteni, érdemes legalább 5 méter távolságot tartani, és kerülni a hirtelen mozdulatokat. Önkéntes tűzoltó verseny lesz holnap Lengyel-Tótiban. A Vármegyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatója szerint a rendezvényre nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a versenyzőket és családtagjaikat várják, hanem minden érdeklődőt, akik kíváncsiak a hazai, valamint a határon túli csapatok összecsapásaira. A versenyszámok között szerepel stafétaverseny, osztott sugárszerelés és retro versenyszámok is. Az önkéntes tűzoltó versennyel egy időben rendezik az Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság 5. fordulóját is. Így az érdeklődők ebbe a megmérettetésbe is bepillantást nyerhetnek Lengyel-Tótiban. Augusztus végéig meghosszabbított főszezoni járatokkal és sűrített menetrenddel ünnepli 180 éves jubileumát a Balatoni Hajózási ZRT. A Bahart menetrendi hajójáratai 16 balatoni települést, köztük számos somogyit kötnek össze. A közlemény szerint a legforgalmasabb útvonalak is érintik a vármegyei településeket, a Fonyód, Badacsony és a Siófok, Balatonfüred, Tihany útvonalak ugyanis a legnépszerűbbek. A főszezonban napi 10 járatpár is közlekedik. A kerékpárosok köreiben kedvelt Révfülöp Balaton-Boglár átkelőjárat érinti Balaton-Lellét is. A beszámoló szerint a Bahart hajói az idei év első felében 730 ezer utast szállítottak, ami 1-2%-kal meghaladta a tavalyi rekordév számait. Ezen a hétvégén zajlik a Zsolnai Fényfesztivál Pécsen, az immár 10. alkalommal megtartott rendezvény csütörtökön kezdődött. A magyarországi fényművészet élvonalába tartozó alkotók idén Viktor Vazareli, az Opárt világhírű atya előtt tisztelegnek alkotásaikkal. A több mint 100 000 látogatót fogadó fesztivál 35 helyszínen kínál élményeket számos magyar és külföldi alkotó közreműködésével.
1: Időjárás jelentés.
2: Egy hidegfrontnak köszönhetően ma időnként gomoly felhők zavarják meg a napsütést, de jelentős csapadék nem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A 30 fok körüli maximumot követően az esti órákban 22 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén gyengén felhős, szeles időre készülhetünk, csapadék nélkül 28 és 30 fok közötti maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
4: Keszthelyi Tibor. Éva, köszönjük szépen a híreket, és minden kedves hallgatónknak jó étvágyat kívánok. Azoknak is, akik már megkezdték, azoknak is, akik még az előtt vannak, mármint az ebéd előtt. Nagyjából 30 fok van, egy könnyű nyári ebéd ilyenkor, ami igazán jól tud esni, nehéz ételeket talán nem is kíván a szervezet. A lényeg, finom legyen és hasznos. Pont ilyen zenéken folytatjuk finomakkal, Katy Perry-vel, Jelly Roll-lal, Sophie Ellis Bextorral és az S-House-szal.

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Jó étvágyat kívánok a pénteki ebédhez. Remélem, hogy finom falatok jutottak erre a mai napra. És hogyha van egy kis időtök, figyeljetek ide, hiszen segítséget tudnátok nyújtani valakinek, aki elveszítette a pénztárcáját. Ez egy sötét barna pénztárca, a Desedai kerékpárúton van valahol. Azt írta Rudolf, a tulajdonos, hogy aki megtalálta, tartsa meg a pénzt, de jelentkezzen nálunk, és még jutalmat is fog adni, hiszen feltételezem, hogy a pénzen kívül sok fontos, hasznos irat volt még a pénztárcában.

0: ajánló.
1: Jó étvágyat kívánok a pénteki ebédhez, remélem filmfalatok jutottak. Igazán kellemes programok jutottak egyébként erre a mai napra és a hétvégére. Indul ugyanis a Kult Kikötő 2026-os évada. Az előző órában beszéltem arról, hogy ma este 8:30-tól Földváron már a Gyarmati Fanni naplója tekinthető meg, méghozzá Hámori Gabriella előadásában. Ez egy monodráma, de a hétvégén még 3 további előadás lesz. Balatonszárszon például holnap délelőtt 10:30-től a Mesék Süsűnek premier előadása. Pompom, Gombócartú, Radérpók és persze maga Süsű is életre kel ebben a mesében, ahol a kissé álmodozó sárkány egy tüskével a lábában pánikba esik. A királyfi és a királylány történetekkel próbálják megnyugtatni, miközben Csukás István többi szerethető hőse is segít, hogy végül észrevétlenül kihúzzák Süsű lábából a tüskét. A Vidám szerethető világ a Csiki Gergely Színház és a Kult Kikötő közös produkciója lesz. Este pedig a Rózsavölgyi Szalon szórakoztat majd. Ez a Centiről Centire című végjáték lesz nyilván a felnőtteknek 8:30-es kezdéssel, amely megmutatja, milyen nehéz és milyen felszabadító közel engedni magunkhoz a másikat. A két előadás között pedig a Csukás ünnep ingyenes programjai adnak jó lehetőséget egy egész napos kikapcsolódáshoz. Dr. Kovács Emőke előadása, zenés produkció, kézműves foglalkozások és játékos gyerekprogramok várják a család egész nap, tehát Balatonszárszon. Végül egy balatonboglári program, szintén már holnap este 8:30-kor. Az Orlai produkció rendszerint teltházzal mutatja be és játssza azóta is a Csengetett Milord című színpadi adaptációt. Akik ott Budapesten nem jutottak jegyhez, próbálkozzanak, Balatonbográron talán még van, úgyhogy egy balatoni kiruccanással együtt élvezhetik majd az előadást.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Reklám.
2: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: bár ha mindig aktuális, holnap reggelről énekelt a Magna Cum Laude, itt most aktualitásként ebédidő van, jó étvágyat kívánok hozzám. A korábbiakban ugye mondtam, hogy ilyenkor egy könnyű, ugyanakkor mégis laktató étek a legjobb és a legoptimálisabb. Igen, mert a melegben a szervezet igyekszik minimalizálni a belső hőtermelést, már pedig a nehéz és zsíros ételek megemésztése bizony komoly energiát igényel, ami jelentősen meg is emeli a test hőmérsékletet. Emiatt a hőségben az agyunk tudatosan csökkenti az étvágyat, és inkább a könnyen emészthető magas víztartalmú fogások felé tereli a vágyainkat. Ráadásul a testünk ilyenkor a bőr hűtésére és az izzadása csoportosítja át a vérkeringést, így az emésztő rendszernek kevesebb erőforrása marad a megterhelő ételek feldolgozására. Télen értelemszerűen pont ennek az ellentéte az igaz.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Charity Go 7 full hybrid 9.490.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél, akár 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A Süsű írójára emlékeznek holnap Balatonszárszón. Hamis papírokat állított ki egy állatorvos. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 13 óra van. A tanévkezdés anyagi terheinek enyhítésére 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít a kormány több 100 000 családnak, erősítette meg a hírt a közösségi oldalán a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a támogatást azok a gyerekek is megkapják, akik egyszülős családban, nevelőszülőnél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkednek, valamint ugyancsak jár a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok után is. Az összeg két részletben, augusztus végén és novemberben érkezik az érintettekhez. Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából Csukás ünnepet tartanak holnap Balatonszárszón. A Somogyi Önkormányzat és a Kultkikötő közös rendezvényén egésznapos programsorozattal, mesékkel, zenével, játékokkal várják a családokat. Míg a kicsik kézműveskednek, vagy épp süsűvel fényképezkednek, addig a felnőttek előadást hallhatnak Csukás István életművéről, a Balatonszárszóhoz fűződő kapcsolatáról, de akár zenés műsoron és szabadtéri színházi előadáson is szórakozhatnak. Azonnali vizsgálatot kért Kapitány István gazdasági és energetikai minisztertől Magyar Péter a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyében. Kapitány István fölvette a kapcsolatot a Magyar Postával, amely azt a tájékoztatást adta, hogy mindent megtettek a munkavállalóik védelmében, biztosítottak számukra védő- és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. A miniszterelnök a hivatalos vizsgálati eredmények birtokában ígért bővebb tájékoztatást, de hozzátette, eddig úgy értesült, hogy a postások halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Egy kedden megjelent sajtóértesülés szerint két postai kézbesítő meghalt munkavégzés közben a hőségriadó idején. A Magyar Posta a vizsgálat lezárásáig nem ad részletesebb tájékoztatást. Vádat emeltek egy állatorvos és asszisztense ellen, akik pénzért igazolták a kötelező oltások meglétét. A Pest vármegyei főügyészség beszámolója szerint a Cegléd környéki állatorvos és asszisztense egy kiskutyák exportjával foglalkozó pár kérésére adtak ki hamis igazolásokat. A pár tagjai tudták, hogy külföldön a 8-10 hetes kölyök kutyák a legkeresettebbek, így olyan okiratok kiállítását kérték az állatorvostól, amelyek valótlanul igazolják a kiskutyák életkorát, és azt is, hogy a kötelező oltásokat megkapták. A közlemény szerint az állatorvos és asszisztense mintegy 200 kutya esetében állított ki hamis tartalmú kisállatútlevelet, a pár összesen több mint 3 millió forintot fizetett ki a hamis okiratokért.
0: Időjárás jelentés.
3: Egy hidegfrontnak köszönhetően ma időnként gomoly felhők zavarják meg a napsütést, de jelentős csapadék nem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A 30 fok körüli maximumot követően az esti órákban 22 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén gyengén felhős, szeles időre készülhetünk, csapadék nélkül 28 és 30 fok közötti maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Hello, nagyon-nagyon kellemes délután. Odakünt füllette az idő, nincs az az óriási nagy napsütés, mint korábban, de azért füllettség igen, nagyjából 30-31 Celsius fok. Forró a hangulat itt bent a szerkesztőségben, és Cyrilnek köszönhetően ő következik aztán. Dr. Béres és Verib Tomi hoz egy korábbi Zámbó Imre felvételt. Benevez még Calvin Harris és Rag & Bone Man, valamint Rihanna és Jay-Z, vagyis csupa-csupa olyan sláger jön, amelyeket minimum két előadó vezet elő. Továbbra is jó étvágyat kívánok az ebédhez, és kitartást a munkaidő utolsó perceihez, óráihoz.

0: Dash slágerét hallgattuk, amit közösen Young Fly-jal énekelt és adott elő. Ez volt az Oh Mama. Igen, így kettesben léptek fel többek között. Pont 3 héttel ezelőtt itt Somogy vármegyében, a plázson, az ottani fellépésen. De hát ne hátrafele nézzek, lehetne mondani, hanem nézzek inkább előre, igaz? Hogy hol lesznek még koncertjei? Július 9-én például Gután, aztán júli 15-én Kunfehértón, ami hát nem hozzánk legközelebb esik, az mondjuk Veszprém és a Gyárkert majd július 25-én, de a jövő hétvégén júli 17-én és 18-án a Budapest Parkos dupla koncerten várja majd a rajongókat és a kedves érdeklődőket. Mi pedig a folytatásban Patrick Swayze-vel folytatjuk tovább. Igen, előforduló, hogy egy színész dalra fakad, teszi Wendy Fraser-rel közösen. Ebből szerintem már sokan tudják, hogy mozifilm zene jön méghozzá Dirty Dancingből, a She's Like the Wind.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: 91.2. Rádió most!
1: A pillanat a tiéd. Rádió most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió moston. Műsorajánlót hallottak.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: 27,2 Celsius fok van az automata mérő állomáson, ezt mutatja jelen pillanatban. Csapadék nem volt és nem is kell számítani a jelek szerint, de az óránkénti előrejelzés azért azt mutatja, hogy valahol a környékünkön szemerkél az eső, még hogyha minimálisan is. Itt Kaposvár belvárosában a soron következő 24 órában nem igazán kell rá számítani. Marad ez a szélsőségektől mentes és mondhatni átlagos nyári idő. Holnap is ugyanúgy, mint ma, nagyjából 28 Celsius fokig szökik a napi maximum hőmérséklet. Vasárnap már 37 főn 31, kedden pedig 32 fok valószínű. A következő csapadék is talán pont akkor kedden érkezik majd meg délután, és még jut belőle szerda délutánra is. Nem nagyon fog ugye egyébként lehűteni a levegőt, 32-ről talán ha 27-ig esik majd vissza.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.

91.2 Rádió most. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is

0: Reklám.
1: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
2: Két zavar, hogy napnyugta. Után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
3: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
4: Ez a Buona Vita.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Tüzet rakni nem, de grillezni és bográcsozni lehet a tilalom idején is. A Csiki tart előadást ma este Szilvás-Szentmártonban. 14 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A somogyi erdőkben is tűzgyújtási tilalom van érvényben, erre figyelmeztet a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tilalom azt jelenti, hogy a kijelölt tűzrakóhelyeken, valamint az erdők és fásítások 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Hozzátették, hogy megfelelő szikrafogóval ellátott gázégőt, valamint zárt tűzterű, sütőfőző és melegítő eszközöket szabad használni. Azt is kiemelték, hogy belterületen, a saját kertben továbbra is lehet bográcsozni és grillezni is, de a szakemberek azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki használjon inkább gáz vagy elektromos eszközt. Táborban nyaraló fiatalok látogatták meg a kaposvári mentőállomást, erről a közösségi oldalán számolt be a szervezet. Azt írták, hogy a gyerekek, akik a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének táborában üdülnek, lehetőséget kaptak arra, hogy alaposan is körülnézzenek az állomáson. Megszemlélhették a mentőautókat, a mentősök felszereléseit, mi több, még az újraélesztést is megtanulhatták. A Poszt szerint a mentőállomás munkatársai azt remélik, hogy a lelkes fiatalok között a jövő mentő dolgozói is ott vannak már. A kaposvári Csiki Gergely Színház bemutatójával ma este megkezdődik a Szilvás-Szentmártoni nyári esték programsorozat. A somogyi falu már több éve ad otthont ingyenesen látogatható nyári kulturális eseményeknek. A rendezvénysorozat este 8:30-kor a Bolha a fülbe című bohózattal kezdődik, augusztus közepéig pedig összesen 5 előadást láthatnak az érdeklődők. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungarometa honlapján. Az elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek átlagát. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei. Mint írták, az Európa-szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Nem volt teli találatos szelvény a csütörtöki hatos lottó sorsoláson. A 27. héten megtartott sorsolás nyertes számai a 2, a 11, a 19, a 20, a 34 és a 45. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint az 5 találatos szelvények nyereménye egyenként 346.790 forint. A négyesek 7.030 forintot érnek, míg a 3 találatosokért 2.710 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a 6-os lottón 120 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
6: Egy hidegfrontnak köszönhetően ma időnként gomoly felhők zavarják meg a napsütést, de jelentős csapadék nem valószínű. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A 30 fok körüli maximumot követően az esti órákban 22 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén gyengén felhős, szeles időre készülhetünk, csapadék nélkül 28 és 30 fok közötti maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában.
0: Keszthelyi Tibor.
7: Keszthelyi Tibor.
0: Keszthelyi Tibor.
8: 2 óra, újabb fontos határidő és dátum. Sokan ilyenkor végeznek a teljes heti műszakkal. Hát akkor nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok, amely innentől kezdve már a tiétek. Osszátok be jól az időt, jusson mindenre. Ha kell, kertészkedni, takarítani, rendet rakni, főzőcskézni, de pihenni.

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Javában tiszta erőből zajlik a 2026-os Észak- és Közép-amerikai világbajnokság. Már is rengeteg hihetetlen vicces és furcsa sztorit szült egyébként a kulisszák mögött. Mivel a torna a hatalmas távolságok és a kiterjesztett 48 csapatos mezőny miatt eleve rendhagyó, a csapatoknak is egészen új kihívásokkal kellett szembe nézniük. Például a mérges kígyókkal. Több európai sztárcsapat is az USA déli államaiban rendezte be a főhadi szállását, ami komoly kulturális sokkot és hüllőpánikot okozott. A német válogatott észak-karolinai bázisán például egy valódi mérges kígyót találtak az edzőpálya mellett. Joshua Kimmich, a csapatkapitánya, egy sajtótájékoztató nevetve mesélte, hogy láttunk egy kígyót tegnap. Megmondták, hogy mérgező, és ha megmar, azonnal a kórházba kell menni. Meghalni ugyan nem fogunk, na, de azért elég veszélyes. Aztán, amikor a norvégok középpályása Christian Torstend megtudta, hogy az ő bázisuk is ugyanabban a kígyó zónában van, csak annyit nyilatkozott a lapoknak, egyáltalán nem örülök ennek a hírnek. Vagy ott van egy másik sztória, a japán kapitány kézzel írott fehér táblái. Ugye a japán-holland csoport meccsen egészen abszurd baki nehezített a játékosok dolgát. A stadion hatalmas fej feletti eredmény jelzőjét és óráját a pályáról, a fentről tűző nap és a szögek miatt a focisták egyszerűen nem látták. A japán csere játékosok folyamatosan azt kiabálták be a pályára, hogy hányadik percbe járok, mennyi van még? Hajime Moriyasu szövetségi kapitány így fogott egy mágneses taktikázó fehér táblát, és Filc tollal hatalmas számokkal írta mindig kézzel a perceket. Majd úgy rohant fel alá a kispad mellett, mintha egy út menti tüntetése lenne. Egyébként a fapados módszer bevált. Japán akkora 88. percben lőtte a sorsdöntő egyenlítő gólt, amiről a játékosok végre pontosan tudták, hogy mikor esett. Azóta ugyan kiestek, de hát hogy szokták mondani? Magad uram, ha szolgád nincsen.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Éppen csak véget ért Zomrő slágere, hozta még egy-két sztorit, jó? A labdarúgó VB-ről, hogy az érdekesebbek közül. Amúgy 14:30 után járunk 2 perccel. Visszakanyarodnék az időbe, hiszen egy csomó videó bejárta már a világot a hollandok performanszáról. Erling Haaland és a norvég válogatott ugye hatalmas nyomás alatt érkezett meg a tornára még a VB elején, amikor a Manchester City csatára végre megszerezte élete legelső világbajnoki gólját, a norvégiai Bergen Egyetem szeizmológusai furcsa dolgot vettek észre. A műszereik ugyanis kisebb földrengésszerű rezgéseket mutattak ki a skandináv ország több városában. Először azt hitték, hogy meghibásodott a rendszer, de aztán kiderült, hogy a tévék előtt egyszerre felugró és tomboló norvég szurkolók együttes ereje mozgatta meg a földet otthon. Egyébként ilyet mi is produkáltunk már itt Somogyban, amikor a fesztivál volt Zamárdiban, több alkalommal is rezgett a föld a bulizók miatt. Vagy ott vannak az argentin szurkolók, akik híresek arról, hogy a házukat is eladják, csak ott lehessenek a VB-n. Idén azonban rengetegen jártak pórul, mert hogy az Egyesült Államok szigorú beléptetési rendszere miatt rengeteg argentin vízumkérelmet elutasítottak. Ekkor jött egy zseniális marketingfogás, egy nagy argentin elektronikai vállalat bejelentette, hogy az első 100 szurkoló, aki hivatalos papírral igazolja, hogy elutasították az amerikai vízumát, kap egy vadonatúj hatalmas okos tévét ingyen, hogy legalább otthonról tökéletes minőségben nézhesse Messit és a válogatottat.
1: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Programajánló.
1: Ha van még a munkaidőből, talán már laza annyira a bentlék, hogy az ember legalábbis fejben már a hétvégénél járhat, a hétvégi kikapcsolódásnál. Mondok is néhány tippet rá, jó? Ugye már több alkalommal is mondtam, hogy a mai napon indul a Kult Kikötő 2026-os színházi és koncert kínálata. Ma a Földváron a Gyarmati Fanni naplója, holnap lesz majd a Süsű Fesztivál, úgyhogy két belépés előadáson túl minden más díjmentes lesz Szárszón. A Mesék a Süsűnek előadás 10.30-kor kezdődik, és este majd 20.30-tól a centiről centire is megtekinthető. Illetve Balatonbogláron szombaton este 8:30-kor a Csengetett Milord van, vagy éppenséggel lesz műsoron. Júliusban lesz a következő fürdőfesztivál itt Kaposváron a Virágfürdőben, méghozzá jövő hétvégén, jövő szombaton Pandasarokkal, a Megarox társulat fellépésével, de fellépő lesz majd a Barbelli Stúdió, a Danza de l'Amor, illetve Fehér László is többek között, és még lesz Hab Party is. A hónap végén majd Ecsenyben lesz falunap, ott például a sztár vendég majd a Groove House lesz, de hát erre még ráérünk, elvégre ez július 25-ére van előkészítve, ja hát és akkor előtte levő hétvégén Magyar Atádon lesz majd még falunap júli 18-án.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: 91.2 Rádió most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: kultkikötő.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: 400 diplomát osztottak ki tegnap Kaposváron. Önkéntes tűzoltók csapnak össze holnap Lengyel-Tótiban. Köszöntöm Önöket, 15 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Gratulált a friss diplomásoknak a polgármester. Szita Károly a közösségi oldalán is köszöntötte a mate csaknem 400 hallgatóját, akik csütörtökön a Kaposvár arénában vehették át okleveleiket. A többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken végzett szakembereknek a település vezető azt írta, bízik benne, hogy a most megszerzett ismereteiket minél többen Kaposváron kamatoztatják majd. Hozzátette, azok, akik a városban képzelik el a jövőjüket, tudásukkal és elkötelezettségükkel a közösség fejlődését is szolgálják. Önkéntes tűzoltóverseny lesz holnap Lengyel-Tótiban. A Vármegyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatója szerint a rendezvényre nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a versenyzőket és családtagjaikat várják, hanem minden érdeklődőt, akik kíváncsiak a hazai, valamint a határon túli csapatok összecsapásaira. A versenyszámok között szerepel stafétaverseny, osztott sugárszerelés és retro versenyszámok is. Az önkéntes tűzoltóversennyel egy időben rendezik az Országos Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság 5. fordulóját is. Így az érdeklődők ebbe a megmérettetésbe is bepillantást nyerhetnek Lengyel-Tótiban. A zselicbe kirándulókat intik fokozott óvatosságra a szakemberek, a vándorméhészek ugyanis több túraútvonal mellé is mélykaptárakat helyeztek ki. A zselicségben található az ország egyik legjelentősebb ezüsthársállománya, hársvirágzás idején pedig sok méhész érkezik mézet gyűjteni. A szakértők szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptáraikat megvédik, így azokat nem szabad megközelíteni, érdemes legalább 5 méter távolságot tartani és kerülni a hirtelen mozdulatokat. A rendőrség fokozottabb támogatását sürgeti a közbiztonság javítása érdekében csütörtöki közleményében a Mi Hazánk mozgalom fővárosi elnöke. Balogh Csaba úgy fogalmaz, a közbiztonság helyzete rossz és azonnali beavatkozást igényel, majd arról ír, hogy az elmúlt 20 évben a rendőrség tényleges létszáma jelentősen csökkent. A problémák között említette a rendőrök túlterheltségét, azt, hogy nem megoldott az utánpótlás és alacsonyak a fizetések is. A politikus azt szorgalmazza, hogy a rendőri pálya vonzóvá tételével növeljék a testület létszámát, csökkentsék a dolgozók terheit, emeljék a béreiket. Azt is javasolta, hogy kormányzati és helyi szociális intézkedési csomagokkal segítsék a rendőrök és családjaik boldogulását. Párizsban szombattól ismét engedélyezett a fürdőzés a szajnában. A 2024-es olimpiai játékok örökségeként megtartott 3 kijelölt fürdőhelyen, amelyek tavaly nyáron közel 100 000 látogatót fogadtak. A több mint 100 évig tartott tiltás után a 3 kijelölt és felügyelt párizsi szabad strand lett az olimpiát megelőző folyótisztítási program legnagyobb fenntarthatósági öröksége.
0: Időjárás jelentés.
7: A nap hátralévő részében folytatódik a száraz, napos idő, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz az északi szél. Az esti 20 fok körüli hőmérsékletet követően hajnalra 12 fokos minimumra számíthatunk. A hétvégére száraz, gyengén felhős, szeles időt ígérnek a szakemberek 28 és 30 fok közötti maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
8: Robogunk tovább zenével itt a Rádió Mostban, és ezerrel tartunk a hétvége fele. Sziasztok! Nagyon jó rádiózást kívánok! A Van Republic, Rúzsa Magda és Joel Corry is érkezik, de többek között beszélünk majd egy kis sportról, ezúttal Forma 1-ről. Túl vannak az első Silverstone-i szabadedzésen, de beszélek majd arról a geomágneses viharról, amely a hétvégén érkezik. Még akár sarki fényt is láthatunk, úgy tűnik.

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Sporthírek.
1: Forma 1, tehát egy kis technikai sport. Az egyik hazai versenyzővel, Lewis Hamiltonnal az élen indult a brit nagydíj verseny hétvégéje. A Ferrari pilótája ugyanis a leggyorsabb idővel zárta az első és egyetlen Silverstone-i szabad edzést, méghozzá tekintélyes előnnyel. A szezon 9. állomásán már is elérkezett a naptár 4. sprint versenyes nagydíj hétvégéje, ami azt jelenti, hogy egyetlen 60 perces gyakorlás áll csak a mezőny rendelkezésére a felkészülésre. A pénteki nap későbbi részében ugyanis már a sprint időmérőjét rendezik. A versenyzők így nem is vesztegették az időt, amikor zöldre váltott a lámpa a box utca végén, utolsóként 5 perc elteltével hajtott a pályára Max Verstappen. Eleinte a kemény gumikeverékek voltak használatban, többen is nagyjából 10 körös etappal kezdtek, majd még egy gyors körös menetre kihajtva ugyanazokon, de a használt keményeken Lewis Hamilton állt az élre kicsivel az edzés fél ideje után. A folytatásban már más gumikeverékek kerültek elő, vegyesen a lágyak és a közepesek voltak használatban. Ekkor pedig ismét Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak. A Ferrari brit versenyzője 1.29.260-as lágy gumis körrel így végül az élen zárta az edzést, 0,2 másodpercet adva Kimi Antonelli Mercedesének, és már 0,6-et a harmadik helyen álló csapattársak, azaz Charles Leclercnek. Mögöttük George Russell, az egy kicsúzás is átvészelő Oscar Piastri, és Verstappen sorakozik, a 7. helyen záró tavalyi győztes Lando Norris hátránya pedig már 1 másodperc fölé rúg. Amúgy a hétvége következő mozzanata a sprint verseny idő mérője, a mi időnk szerint nagyjából bő 2 óra múlva 17:30-kor kezdődik.
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: A zene, köztük is a klasszikus zene, állítólag a kutyákra és a macskákra is figyelemre méltó nyugtató hatással bír akut stresszes helyzetekben. Gondoltad volna?
2: Nem.
1: Csináltak nemrég egy kísérletet, amiben macskákat és kutyákat vizsgáltak, mi is fogunk egy kutyulit, mégpedig Brunót. Bruno egy 6 hónapos labradudli.
2: Ha itt szólott, neki nem rohan be?
1: De ezt te lehet.
2: E Brunesz, és bejött.
1: Itt van Bruno.
3: Köszönj a hallgatóknak.
4: Mit csináltok?
1: Itt ül az ölemben.
4: Tényleg. Jézus Mália, elkapott egy gipszjakab.
1: Na.
2: Na most kíváncsiak, adj neki valami ízét, hogy nyugodjon meg.
1: Várj, nem akarom, hogy megnyugodjon, pont az a lényeg. Megnézzük, hogyha most nincs megnyugodva, akkor megnyugszik.
2: Bruno szerintem sosincs megnyugodva.
1: Mindjárt rugatni fog.
2: Mindjárt csárdás. Lenyom egy csárdást.

0: mikor volt a legnyugodtabb?
1: Mikor kiengedtük.
2: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Reklám hangzott el. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.
4: Hogy még kellemesebb legyen a délután, arról előadóink és a világslágerek, vagy éppen hazai kedvence gondoskodnak. 3:30 a lejátszóban Mimi Webb, Tate McRae, a Soulwave hazánkból, illetve Szigala érkezik. Well,

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Fejfájósok és űrtávcsövesek, figyelem, van egy közös meccéspont, tudom, az egyik jó, a másik kevésbé. Szóval, ha szerencsénk van, akkor akár sarki fényt is láthatunk Magyarország egén ezen a hétvégén, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia közléséből. Az elmúlt napokban ugyanis több méretes kitörést is produkált a napunk, amely anyag július 3-án és 5-én, illetve a kettő közötti dátumban érheti el a Földet. A NASA június 30-án adott hírt róla, hogy egy X-osztályú flare-t érzékeltek, ami a napkitörések legerősebb kategóriájának számít. Ezt követően csillagunk 10 további gyengébb, úgynevezett M-osztályú kitörést is produkált. Szakértői beszámolók szerint ezek hatására legalább 5 napvihar indult el a Föld felé, amelyek közül 3 jó eséllyel kelthet sarki fényt. Na ez a szebbik része. A rosszabbik része az, hogy az, aki érzékeny, az bizony meg fogja érezni. Ilyenkor szoktunk sokkal levertebbek, fáradékonyabbak, és olyan szinten életuntak lenni, hogy az ember csak ül és bámul ki a fejéből maga elé. Úgyhogy ki úgy készüljön, hogy vagy legyen tiszta a távcsöve, hogy éjszaka tudjon leskelődni az égbolton, vagy legyen otthon gyógyszer.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grill sütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
4: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Kánikulában fokozott óvatosságra intik a cukorbetegeket is. Vasárnapig tart a horgászbajnokság, ami a Desedán zajlik. Kellemes délutánt kívánok, Bán Éva vagyok a hírekkel, 16 óra van. A tanévkezdés anyagi terheinek enyhítésére 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít a kormány több 100 000 családnak, erősítette meg a hírt a közösségi oldalán a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a támogatást azok a gyerekek is megkapják, akik egyszülős családban, nevelőszülőnél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkednek, valamint ugyancsak jár a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok után is. Az összeg két részletben, augusztus végén és novemberben érkezik az érintettekhez. Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából Csukás ünnepet tartanak holnap Balatonszárszón. A Somogyi Önkormányzat és a Kultkikötő közös rendezvényén egésznapos programsorozattal, mesékkel, zenével, játékokkal várják a családokat. Míg a kicsik kézműveskednek, vagy épp süsüvel fényképezkednek, addig a felnőttek előadást hallhatnak Csukás István életművéről, a Balatonszárszóhoz fűződő kapcsolatáról, de akár zenés műsoron és szabadtéri színházi előadáson is szórakozhatnak. A tartós kánikula vércukoringadozást, kiszáradást és vérnyomás problémákat is okozhat a diabétesszel élőknél. A hőség fokozza a folyadék és sóvesztést, megváltoztatja a szervezet hőháztartását, és közvetlen hatással van a vércukorszint stabilitására, a keringési rendszer működésére is. Erre hívja fel a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. Azt írták, hogy a nyári időszakban különösen figyelni kell a megfelelő és rendszeres folyadékbevitelre, és felértékelődik a rendszeres önellenőrzés szerepe. A szakemberek szerint ilyenkor a megszokottnál gyakrabban érdemes mérni a vércukorszintet. A törvényben előírt záróránál jóval tovább, az angol és a mexikói labdarúgó válogatott hétfő hajnali mérkőzésének lefújásáig nyitva tarthatnak az angol pubok. Az egyszeri engedélyt a brit miniszterelnök jelentette be csütörtökön. A mexikóvárosi mérkőzés brit idő szerint hétfő hajnali 1 órakor, közép-európai idő szerint 2 órakor kezdődik. A vendéglátóhelyek a rendkívüli engedély alapján 23 óra helyett reggel 5 óráig tarthatnak nyitva. Híreink végén pedig sport. Horgászverseny miatt vasárnapig korlátozottan pecázhatnak a desedai hobbi horgászok. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy hétfő óta tart a verseny, emiatt pedig lezárták a füredi szőlőhegy előtti partszakaszt. Ezen a területen vasárnap délután 4 óráig csak a bajnokság résztvevői horgászhatnak, és horgászfelszerelés is csak náluk lehet. A közleményben azt is hozzátették, hogy a többi partszakaszon szabadon lehet pecázni, és a csónakos horgászok is kihajózhatnak a kikötőkből.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő részében folytatódik a száraz, napos idő, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz az északi szél. Az esti 20 fok körüli hőmérsékletet követően hajnalra 12 fokos minimumra számíthatunk. A hétvégére száraz, gyengén felhős, szeles időt ígérnek a szakemberek 28 és 30 fok közötti maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
0: Tisztei Tibor.
6: Halló, halló, sziasztok! Jó rádiózást kívánok a délutánhoz, és türelmet, hogyha úton vagytok, főleg a belvárosban. Na, erről mindjárt kicsit részletesebben a közlekedési infóban. De majd beszámolunk arról is, pontosabban felvetjük a lehetőséget, ha már egyszer így módon alakul a Velencei tó sorsa. Akár a Balaton is kiszáradhat a hőségben? Viszont frissítésképpen nem csak a Balaton hűs habjaiba vethetjük bele magunkat, hanem itt vannak például a leghíresebb magyar népdalok, amelyeket koktélba öntöttek. Van már tavaszi szél, és érik a szőlő, vagy éppen a Csitári hegyek alatt nevű koktél is. Ennek is hozom a részleteit nem sokára, de most belecsapunk a zenébe. Érkezik a Labus, Bibi Rexa és a Biebers.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt leme.

0: hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük. Közlekedési információk.
1: 4:50 ilyenkor nagy a közlekedési hajcihő a városban, főleg a belvárosban, és már korábban is lehetett tapasztalni, hogy itt-ott azért voltak lezárások, például a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ahol eleve a parkolókat végig lezárták, de egy-egy ilyen helyen munkagép is dolgozik, és hogy forgolódik a kanállal, illetve a felépítménnyel, akkor előtte leszokták zárni az utat. Hát ilyenkor türelmet kívánunk, bár feltételezem, hogy így 4 óra után azért már ők sem dolgoznak. Viszont jó hír, mondhatni öröm az örömben, hogy napközben is ez már a jövő hétre lesz érvényes, a kórház előtt elvégezték a munkálatokat, legalábbis a jelentős részén, így már sem a sürgi előtt, sem pedig a főbejáratnál nincsen gond, vagy nem lesz gond. Apropó, viszont az egyéb helyeken, ha valaki mondjuk a Bajcsit megkerül, és jön a Szent Imréről, és aztán onnan kanyarodik majd a Bajcsira, vagy halad tovább, jó kis torlódások alakulnak ki napközben. Főleg, amikor gyalogos forgalom is van a zebrán, mert van, hogy éppen csak elmennének az autók, mire ugye át tudnak venni mondjuk egy-egy gyalogos csapat után. Egy kereszteződéssel feljebb már zöldre vált a lámpa, és jön a következő adag, így azok, akik a Bajcsin mennének tovább egyenesen, kénytelenek hosszú percekig vesztegelni, mert ugye az elsőbség nem neki kedvez. Ilyenkor amúgy is telítette Kaposvár útjai, főleg a bevásárlóközpontok környékén. Maradjatok derűsek, jókedvűek és türelmesek is egymáshoz.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!

0: Fél öt lesz másodperceken belül. Sziasztok, nagyon-nagyon kellemes délutánt itt a hétvége előtt, még csak nem is estéjén, hiszen még csak délután van. Az ember megengedheti magának ilyenkor már a gondolatot, a luxizás gondolatát, hogy egy hűsítő koktéllal ül, vagy egy akár csak egy fröccsel, és maga mögött letudván a munka hetet lazít egyet. Ezek a hétköznapi luxusok, úgyhogy szerintem ezt megengedheti magának bárki. Esetleg, ha úgy van, még azt is, hogy olyan koktélokat kóstol, amelyeket népdalok ihlettek. Ugye vannak olyanok, amelyek magyarként már gyerekkorunk óta kívülről fütyülünk, tudunk, és bárhová vetődünk is a világban, egy taktusból megismerjük. Ezeket a hagyományos generációkat összekötő dallamokat viszont most új formába öntötték, koktélként mutatkoznak be Budapest egyik legikonikusabb helyszínén. Van egy Skybar a fővárosban, ahol új szezonális menüvel jelentkeznek, a folklor koncepció középpontjába pedig 7 olyan koktél is van, amelyek mindegyike egy-egy magyar népdalhoz kapcsolódik. A dalok pedig nem csupán illusztrációként jelennek meg, hanem íz profilként. A tavaszi szél például virágosan friss, a Duna szele, a Csitári hegyek földes karaktere, a szüreti emlékek, az erdei melankólia, a szilvás gombóc és a mákos guba mind kortárs bárnyelven szólalnak meg. Egyébként a bármenedzser, Német Sándor azt nyilatkozta, hogy a külföldi vendégek nagyon kíváncsiak a magyar kultúrára és gasztronómiára, de az is fontos, hogy a magyar vendégek saját emlékeket találjanak. Hát, ezért született meg ez a koncepció. Egyébként meg le a kalappal, kiváló marketingfogás.
1: Reklám. Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Reklám hangzott el. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: 3:45 előtt járunk éppen csak egy picikét, és most már azért csitult a hőség, mármint a mai naphoz képest is, na meg az elmúlt napok hőségéhez képest is, viszont nyilvánvaló és látványos, hogy mennyit csökkent a Balaton vize. Felmerül hát a kérdés, hogy mint a Velencei tónál, úgy a Balatonnál is várható ilyen mértékű víz csökken, és kiszáradhat a Balaton a hőségben? Gyorsan szakértőhöz fordultak a kérdésben. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója elmondta, hogy nem valószínű, hogy a Balaton kiszáradna a következő évtizedekben, viszont a vízállásban komolyabb változások lehetnek, és erre a legjobb válasz az alkalmazkodás lenne, mint mondta. Át kéne alakítani a tó partjait. De mielőtt ebbe belemennék, azért gyorsan tegyük hozzá azt is, hogy jelen pillanatban 73 centi a balcsi vízállása, de ez ne tévesszen meg senkit, ne legyen senki annyira laikus, hogy azt higgye, hogy ennyi összvissza a víz magassága a tóba, már csak azért sem, mert ugye nem egyenletesen mély a Balaton, a mélyebb részeken így is eleve 3-4 méteres víz magasság van. Sőt, hát a legmélyebb pont a Tihanyi kút esetében 11-12 méter. De például a partrendezéshez elmondta, hogy azok a kövezések a Balaton partján, amelyeket természetesnek veszünk, és amelyekről azt gondoljuk, hogy a Balaton eleve így született, azok igazándiból az 50-es, 60-as, 70-es években alakultak ki, ekkor betonozták le őket. Viszont ezek helyett sokkal inkább alkalmazkodó képesebb területek kellenének, amelyekre egyébként meg is van a társadalmi fogadókészség, mint mondta. Ha pedig a megfelelő vezetőségi szakminisztérium is úgy gondolja, ki is lehet dolgozni ezeket a terveket. Tehát erről véletőleg, pontosan ahogy a Velencei tó esetében is egyre többet és többet lehet hallani, gyanítom erről is fogunk majd. A hírrel viszont most megköszönöm mindenki megtisztelő figyelmét, innentől kezdve, hogy nincs műsorvezető a Rádió Mostba, még helyettünk is zene fog szólni, úgyhogy temérdek zene és óránként hírek vár rátok, illetve a mutató szolgáltató magazin műsor majd 20 órától ma is aktualitásokkal, érdekességekkel. Holnap reggelig búcsúzom, addig akinek van még vissza belőle jó munkát, akinek nincs, kellemes kikapcsolódást. Sziasztok!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000

0: Modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri. Kár lenne kihagyni.
1: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Fiatalok lepték el a mentőállomást, a múlt hónapban is az átlagnál kevesebb volt a csapadék. Köszöntöm Önöket, 17 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Táborban nyaraló fiatalok látogatták meg a kaposvári mentőállomást, erről a közösségi oldalán számolt be a szervezet. Azt írták, hogy a gyerekek, akik a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének táborában üdülnek, lehetőséget kaptak arra, hogy alaposan is körülnézzenek az állomáson. Megszemlélhették a mentőautókat, a mentősök felszereléseit, mi több, még az újraélesztést is megtanulhatták. A Poszt szerint a mentőállomás munkatársai azt remélik, hogy a lelkes fiatalok között a jövő mentő dolgozói is ott vannak már. A somogyi erdőkben is tűzgyújtási tilalom van érvényben, erre figyelmeztet a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tilalom azt jelenti, hogy a kijelölt tűzrakóhelyeken, valamint az erdők és fásítások 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Hozzátették, hogy megfelelő szikrafogóval ellátott gázégőt, valamint zárt tűzterű, sütő, főző és melegítő eszközöket szabad használni. Azt is kiemelték, hogy belterületen, a saját kertben továbbra is lehet bográcsozni és grillezni is, de a szakemberek azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki használjon inkább gáz vagy elektromos eszközt. A kaposvári Csiky Gergely Színház bemutatójával ma este megkezdődik a Szilvás-Szentmártoni nyári esték programsorozat. A somogyi falu már több éve ad otthont ingyenesen látogatható nyári kulturális eseményeknek. A rendezvénysorozat este 8:30-kor a Bolha a fülbe című bohózattal kezdődik, augusztus közepéig pedig összesen 5 előadást láthatnak az érdeklődők. Augusztus végéig meghosszabbított főszezoni járatokkal és sűrített menetrenddel ünnepli 180 éves jubileumát a Balatoni Hajózási ZRT. A Bahart menetrendi hajójáratai 16 balatoni települést, köztük számos somogyit kötnek össze. A közlemény szerint a legforgalmasabb útvonalak is érintik a vármegyei településeket, a Fonyód-Badacsony és a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalak ugyanis a legnépszerűbbek, a főszezonban napi 10 járatpár is közlekedik. A kerékpárosok köreiben kedvelt Révfülöp-Balaton-Boglár átkelőjárat érinti Balaton-Lellét is. A beszámoló szerint a Bahart hajói az idei év első felében 730 ezer utast szállítottak, ami 1-2%-kal meghaladta a tavalyi rekordév számait. Ismét egy száraz hónapon vagyunk túl az idei júniussal, közölte a Hungarometa honlapján. Azt írták, a csapadék országos átlagban alig 40 mm volt, ami 45%-kal elmarad az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától. Hozzátették, hogy az ország legnagyobb részén 25 és 50 mm között alakult a hónap csapadék összege, de a középső ország részben többfelé 20 mm alatt maradt. A csapadékosabb térségekben is általában kevesebb, mint 80 mm esett, többet csak kevés helyen, például a Bükkben mértek.
3: Időjárás jelentés.
4: A nap hátralévő részében folytatódik a száraz, napos idő, csapadék nem valószínű, mérsékelt lesz az északi szél. Az esti 20 fok körüli hőmérsékletet követően hajnalra 12 fokos minimumra számíthatunk. A hétvégére száraz, gyengén felhős, szeles időt ígérnek a szakemberek 28 és 30 fok közötti maximumokkal.
3: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Vár Arénában vehették át okleveleiket. A többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken végzett szakembereknek a településvezető azt írta, bízik benne, hogy a most megszerzett ismereteiket minél többen Kaposváron kamatoztatják majd. Hozzátette, azok, akik a városban képzelik el a jövőjüket, tudásukkal és elkötelezettségükkel a közösség fejlődését is szolgálják, hiszen, mint fogalmazott, a város jövőjét nem az épületek, hanem az itt élő és dolgozó emberek határozzák meg. Segítség az iskolakezdéshez. 100 000 forintos iskolakezdési támogatással igyekszik enyhíteni a tanévkezdés anyagi terheit a kormány, erősítette meg a hírt a közösségi oldalán a vidék- és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a támogatást azok a gyerekek is megkapják, akik egyszülős családban, nevelőszülőnél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkednek, valamint ugyancsak jár a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok után is. A bejegyzésben Lőrinc Viktória kiemelte, hogy az összeg két részletben érkezik az érintettekhez. Az első részletet legkésőbb augusztus 24-éig folyósítják, a második 50 000 forintot pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a tanulók. Táboroznak és tanulnak. Nem csak a pihenésé, a könnyed tanulásé is lehet a nyár, ezt bizonyították azok a fiatalok, akik csütörtökön látogatták meg a kaposvári mentőállomást. A szervezet a közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Azt írták, hogy a Magyar Vöröskereszt Somogyvár megyei szervezetének táborában üdülő gyerekek lehetőséget kaptak arra, hogy alaposan körülnézzenek az állomáson. Megszemlélték a mentőautókat, a mentősök felszereléseit, sőt a szakemberek még az újraélesztést is megtanították nekik. A Post szerint a mentőállomás munkatársai azt remélik, hogy a lelkes fiatalok között a jövő mentő dolgozói is ott vannak már. Kezdődik a szilvás-szentmártoni nyári esték. Egy bohózat bemutatójával ma este megkezdődik a szilvás-szentmártoni nyári esték programsorozat. A Somogyi falu már több éve ad otthont ingyenesen látogatható nyári kulturális eseményeknek. A rendezvény sor ma este 8:30-kor a Kaposvári Csiky Gergely Színház Bolha a fülbe című előadásával veszi kezdetét, augusztus közepéig pedig összesen 5 előadást láthatnak az érdeklődők. A ma esti alkalmat követően július 16-án a Rock Színház művészei lépnek a színpadra a Pál utcai fiúk című előadással. Tilos tüzet gyújtani, de grillezni lehet. Az országos tűzgyújtási tilalom a somogyi erdőkben is érvényben van, erre figyelmeztet a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tilalom azt jelenti, hogy a kijelölt tűzrakóhelyeken, valamint az erdők és fásítások 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Hozzátették, hogy szabad használni a megfelelő szikrafogóval ellátott gázégőfejet, valamint a zárt tűzterű, sütő, főző és melegítő eszközöket. Azt is kiemelték, hogy belterületen, a saját kertben továbbra is lehet bográcsozni és grillezni is, de a szakemberek azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki használjon inkább gáz vagy elektromos eszközt. Közleményük szerint a mostani aszályos időkben a megszokottnál is körültekintőbbnek kell lenni, és égő cigarettát semmiképp sem szabad eldobni. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról az erdőtűz.hu oldalon, valamint a katasztrófavédelem honlapján lehet bővebben tájékozódni. Önkéntesek versenyeznek. Önkéntes tűzoltóknak rendez versenyt holnap Lengyel-Tótiban a Somogyvár megyei Tűzoltó Szövetség, valamint a Delta Kutatómentő Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület. A Vármegyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatója szerint holnap nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a versenyzőket és családtagjaikat várják, hanem minden érdeklődőt. A versenyt országos és határon túli csapatok részvételével szervezik, a versenyszámok között pedig szerepel stafétaverseny, osztott sugárszerelés és retro versenyszámok is. Az önkéntes tűzoltó versennyel egy időben tartják az országos kismotor fecskendőszerelési bajnokság 5. fordulóját is, így az érdeklődők ebbe a megmérettetésbe is bepillantást nyerhetnek. A részletes programot a Tűzoltó Szövetség honlapján lehet megtalálni. Csukás Istvánt, a Süsű íróját ünnepli holnap Szárszó. 90 éve született Csukás István, a kerek évfordulóra Csukás ünneppel emlékeznek holnap Balatonszárszón.
A Somogyi Önkormányzat és a Kultkikötő közös rendezvényén egésznapos programsorozattal, mesék,

0: kell zenével, játékokkal várják a családokat. Míg a kicsik kézműveskednek, vagy épp süsüvel fényképezkednek, addig a felnőttek előadást hallhatnak Csukás István életművéről és Balatonszárszóhoz fűződő kapcsolatáról, de akár az író megzenésített szerelmes verseit is megismerhetik. A Csukás ünnepet a Rózsavölgyi Szalon előadásában látható vígjáték zárja, a főbb szerepekben mások mellett Dobó Katával és Őze Áronnal. Napi hír összefoglalónk végén pedig néhány helyi vonatkozású sporthír. Nyáron is aktívak a röpisek. A nyári pihenőjüket is aktívan a sportáguk közelében töltik a kaposvári női röplabdázók. A KHG-KNRC a közösségi oldalán osztott meg beszámolót arról, hogy játékosuk Kristóf Luca strandröplabda tornákon aratt nem is egy sikert. A bejegyzés szerint a feladó poszton játszó fiatal sportoló testvérével, Katával 2-4 csillagos minősítésű versenyen is a dobogó legfelső fokára állhatott a közelmúltban. Az első győzelmet Siófokon szerezték meg, az U20-as Beach Cup ranglista versenyen, ezt követően pedig a Gyenes Diáson megrendezett U22-es Gyenes Open ranglista versenyen is az ő nyakukba kerültek a legcsillogóbb érmek. Bajnokság zajlik a Desedán. A kaposvári hobbihorgászokat is érinti az a verseny, ami egészen vasárnapig tart a Desedán. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület közleménye szerint a verseny résztvevői a füredi szőlőhegy előtti partszakaszon mérik összetudásukat. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen csak ők pecázhatnak vasárnap délután 4 óráig, és horgász felszerelés is csak náluk lehet. A közlemény szerint a bajnokság ideje alatt a versenypálya területét megjelölik a szervezők. Azt is hozzátették, hogy a többi partszakaszon szabadon lehet halat fogni, és a csónakos horgászok is kihajózhatnak a kikötőkből. A további részleteket a Deseda Horgászparadicsom Somogyban elnevezésű Facebook oldalon lehet megtalálni.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: Az esti éjszakai órákban is száraz marad az idő, csapadék sehol nem valószínű, mérsékelt lesz az északi szél. A hajnali 12 fokos hőmérséklet után délelőtt 20 fok körüli értékekre számíthatunk. Holnapra többnyire napos, gyengén felhős, szeles időt ígérnek a szakemberek 28 és 30 fok közötti maximumokkal.
3: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Gratulált a friss diplomásoknak a polgármester. Szita Károly a közösségi oldalán is köszöntötte a Mate csaknem 400 hallgatóját, akik csütörtökön a Kaposvár arénában vehették át okleveleiket. A többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken végzett szakembereknek a településvezető azt írta, bízik benne, hogy a most megszerzett ismereteiket minél többen Kaposváron kamatoztatják majd. Hozzátette, azok, akik a városban képzelik el a jövőjüket, tudásukkal és elkötelezettségükkel a közösség fejlődését is szolgálják. A zselicbe kirándulókat intik fokozott óvatosságra a szakemberek, a vándorméhészek ugyanis több túraútvonal mellé is méhkaptárakat helyeztek ki. A zselicségben található az ország egyik legjelentősebb ezüsthárs állománya, hársvirágzás idején pedig sok méhész érkezik mézet gyűjteni. A szakértők szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptáraikat megvédik, így azokat nem szabad megközelíteni, érdemes legalább 5 méter távolságot tartani, és kerülni a hirtelen mozdulatokat. Mintegy 200 civil állatvédő szervezet támogatásáról intézkedett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Facebook oldalán számolt be arról, hogy felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László hozzátette, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, és hamarosan sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. A tartós kánikula vércukoringadozást, kiszáradást és vérnyomás problémákat is okozhat a diabétesszel élőknél. A hőség fokozza a folyadék és sóvesztést, megváltoztatja a szervezet hőháztartását, és közvetlen hatással van a vércukorszint stabilitására, a keringési rendszer működésére is. Erre hívja fel a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. Azt írták, hogy a nyári időszakban különösen figyelni kell a megfelelő és rendszeres folyadékbevitelre, és felértékelődik a rendszeres önellenőrzés szerepe. A szakemberek szerint ilyenkor a megszokottnál gyakrabban érdemes mérni a vércukorszintet. Híreink végén pedig sport. A pihenő idejükben is aktívak a kaposvári női röplabdázók. A KHG-KNRC a közösségi oldalán osztott meg beszámolót arról, hogy játékosuk Kristóf Luca strandröplabda tornákon aratt nem is egy sikert. A bejegyzés szerint a feladóposzton játszó sportoló testvérével, Katával két versenyen is a dobogó legfelső fokára állhatott a közelmúltban. Az első győzelmet Siófokon szerezték meg, az U20-as Beach Cup ranglista versenyen, ezt követően pedig a Gyenes Diáson megrendezett U22-es Gyenes Open ranglista versenyen is az övék lett a legcsillogóbb érem.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti éjszakai órákban is száraz marad az idő, csapadék sehol nem valószínű, mérsékelt lesz az északi szél. A hajnali 12 fokos hőmérséklet után délelőtt 20 fok körüli értékekre számíthatunk. Holnapra többnyire napos, gyengén felhős, szeles időt ígérnek a szakemberek 28 és 30 fok közötti maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Állítólag, hogyha például új zenét hallgatunk, ami tetszik, brutális mértékben csökken a kortizol, vagyis a stressz hormon szint, és növekszik a dopamin szint, ami javítja a hangulatot.

0: olyan pozitív funkciókat, olyan jutalmazó funkciókat indít be, hogy te azt újra át akarod élni. Ezért akarod a kedvenc dalodat újra és újra és újra hallani.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: 2026. július 3-a, péntek 20 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Keszthelyi Tibor vagyok. Tartsanak velem és vendégeimmel a mai műsor folyamán is. Szó lesz ugyanis a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató helyettesének rangos elismeréséről, az országokat sújtó afrikai sertéspestisről, a magyar állattenyésztés jövőjéről, és a Kaposvár és környékbeli ingatlan piacról, illetve hát ennek a meglehetősen száraz szakmának egy különleges oldalát fogjuk majd bemutatni. Hasznos lesz, érdekes is lesz a műsorunk, érdemes hát velünk tartani. Már kezdünk is! Rangos elismerésben részesült Szabó Klaudia, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató helyettese Németh László díjat vehetett át több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként. A kitüntetett zenepedagógussal Széki Éva beszélgetett.
2: Először is gratulálok ehhez a magas kitüntetéshez. Milyen szakmai munkája áll mögött, Klaudia?
3: Nagyon szépen köszönöm a kedvességed. Hát azt gondolom, hogy az elmúlt 25-26 év pedagógiai munkáját jellemzi talán a legjobb, amiért megkaphattam. Az a sok áldozatvállalás, amit a gyerekekért vagy a közösségért megpróbálok megtenni nap mint nap. Nyilván ebben benne van a gyerekeimmel való, tanítványaimmal való foglalkozás, úgy, mint a közösségünkért való tevékenység, amit minden nap megteszek.
2: Hogy lettél zenepedagógus? Hogy került egyáltalán, kezdjük kicsit korábbról, hogy került a zene, mikor jelent meg az életedben?
3: Általános iskolás harmadik osztályos voltam, amikor nagyon érdekes módon úgy választottam ki a klarinétot, hogy ott ültek a legkevesebben a felvételizők közül, a többi hangszernél nagyon sokan ültek, úgyhogy semmilyen szülői és családi indítatás a zenében számomra nem volt. Aztán valahogy hamar kiderült, hogy szeretek gyakorolni, és hogy van hozzá tehetségem, úgyhogy 8. koromban akkor Pécsre kerültem a művészeti szakközépiskolába, onnan pedig már egyenes út vezetett a főiskolára, és akkor klarinét tanárrá váltam.
2: Mi az, amit a legjobban szeretsz a munkádban?
3: Tanítványaimmal való személyes kapcsolatunkat, azt a fajta egyéni foglalkozást, amivel nem csak a gyerekeket klarinétozni taníthatom, hanem a személyiségük formálásában is részt vállalhatok. Azt a fajta jó pedagógus és tanítvány viszonyt, ami ki tud alakulni mondjuk abban a 10-12 évben, amíg a tanítványaim velem vannak. Mert hál' Isten az a jellemző, hogy akivel elkezdünk dolgozni, vele egészen az érettségig szinte majdnem minden tanítványommal így megmaradt ez a közös munkánk, úgyhogy ez alatt nagyon jól meg tudom őket ismerni, és nagyon baráti és jó kapcsolatot tudunk ápolni, úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos momentuma az életemnek.
2: Hogyan segítheti, vagy segítheti a zene a személyiségfejlődést?
3: Hát nagyon sok mindenre megtanítja, vagy megtanítjuk ezeket a gyerekeket, akik eljönnek hangszert tanulni hozzánk. Nyilván az a fajta türelem, ami a gyakorláshoz kell, az a fajta következetesség, amit ebbe a zenei tevékenységbe bele kell tennünk ahhoz, hogy a gyerekek tényleg ügyesek legyenek a hangszerükön, az már egy alapvető dolog, hogy azt mondom, hogy ez a legfontosabb talán, hogy ezt megtanítsuk nekik, hogy minden nap türelmesen, következetesen vegyék elő a hangszert, és egy picit tegyenek bele, és ezáltal olyan alázat és olyan szorgalom tud kialakulni bennük, ami pedig ugye egyre inkább fejleszti az ő tudásukat. Ez egyenes arányosságban hozza magával azt, hogy egyre több együttesben tudnak részt venni, vagy kamarazenei formációban, és akkor itt már megfertőztük őket ebben a zenei millióval, és akkor onnantól kezdve a színpadi jelenlét, a megfelelés, amikor ott is, és akkor egy helyben, amikor egy produkciót be kell mutatni, hogy ott is tudják a legjobbat nyújtani. Hát ezek olyan kincsek szerintem, amiket így megkapnak a gyerekek, ami a jövőbeni életükben, még akkor is, hogyha nem lesznek zenészek, hiszen nagyjából 1%-nyi tanítványunk válik igazán csak zenészé, de a többiek pedig olyan ravalót kapnak, amivel az egész életükben olyan könnyen meg tudják állni a helyüket majd a munkahelyükön.
2: Ahogy te fogalmaztál, ez zenei jelenléttel mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz ma megfertőzni a gyerekeket, hisz azért egy digitális világban élünk, amikor nagyon sokféle más inger éri a fiatalokat, ami talán egy kicsit ugye el is viszi a fókuszt.
3: Elviszi a fókuszt. Nem szeretnénk kihagyni ezt a digitális világot mi sem. Tehát például idén szolfés derbit szerveztünk a gyerekeknek, amíg ilyen digitális kis vetélkedő volt számukra, meg nyilván sok-sok zenét hallgattatunk velük, de azért az a személyes kontakt a hangszerrel, meg az élő zenével, és a hangversenyek, ezek mind azt erősítik bennük, hogy nem csak a digitális térben van élet és a barátság, barátságok nem csak az üzenőfalon és a csetek világában köttetnek, hanem bizony személyes jelenléttel is.
2: Mit jelent a te életedben a zene? Hisz azért nem csak zenepedagógus vagy, hanem aktívan játszol is több zenekarban, együttesben is.
3: Sajnos nem annyit, amennyit szeretnék, mert annyi idő nem jut rá, de hát abszolút felszabadít, és nyilván mi már megtanultuk azt az életünkben, hogyha jó kedvünk van, vagy ha szomorúak vagyunk, és bármi gondunk van, akkor a zenéhez mindig fordulhatunk, és ez mindig egy mencsvár lesz, még akkor is, ha nem mi műveljük éppen, hanem mondjuk a zenét hallgatjuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy hát egy olyan éltető erő, ami nélkül nem tudom elképzelni az életemet.
2: Ahonnan mi, ahogy így gondolkodom, hogy honnan ismerjük egymást, emlékszem, amikor még a Fúvó zenekarban játszottál, vagy talán most is játszas nagyon-nagyon régóta. Milyen a kapcsolatod ezzel az együttessel? Hiszen a városlakók nagyon-nagyon szeretik.
3: Nagyon fontos a közösségi muzsikálás, és erre igyekszünk figyelni már a kezdetekor, hogy amikor már mondjuk lehet ketten-hárman együtt játszani a gyerekekkel, akkor ezt már megteszük, és minél hamarabb eljutatni őket arra a szintre, hogy zenekarba ülhessenek. Ezért van már 3 Fúvó zenekarunk különböző korosztályoknak, hogy megtapasztalhassák az együttjátéknak az örömét, mert azt gondolom, hogy nincs annál fantasztikusabb, hogy mindenkinek a saját kis szólamát, ami ott van előtte, azt eljátsza, és egy karmester segítségéből abból lesz egy nagy egész, és amikor megtanulnak felelősséget vállalni magukért, és megtanulnak jól együtt dolgozni, vagy figyelni egymásra, tehát hogy ez nem csak abból áll, hogy lejátszom a kottát, hanem hallgatom a másikat, hogy odafigyelek, mennyire fontos ez a mai világban, ugye, hogy nem csak a saját céljaimat helyezem előtérbe, hanem fontos számomra a körülöttem lévőknek a prioritása, vagy az ő életük és az ő fontos dolgaik, és akkor hogy tudok nekik ebben segíteni, hogy tudok alkalmazkodni hozzájuk. Hát ugye ezt is megtanulják a Fúvó zenekarban, és akkor nyilvánvalóan hogyan hatunk rájuk még a legjobban, hogy játszhatunk velük mondjuk filmzenéket, olyan könnyű zenei térzene anyagokat, amit nagyon jó szívvel játszanak, vagy azokat a slágereket, amik a rádióban szólnak, és akkor ezek megvannak nyilván már Fúvó zenekari átiratokra, hát ennél jobban nem lehet őket inspirálni, ha csak nem mondjuk egy versenyen, vagy pedig egy olyan kihívással, ami mondjuk egy ilyen nagy akadályt jelent számukra, és mindig sikeresen megugorják. Ahogy ez volt idén is, egy országos első helyel, vagy a nagy zenekarnak egy C-kategóriás kiemelt arany minősítéssel, tehát lehet őket inspirálni és ösztönözni arra a munkára, hogy akarjanak beletenni sok-sok munkát és szabadidőt.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Már több országban is súlyos károkat okozott az afrikai sertéspest is, amely akár egész ágazatokat sodorhat veszélybe. Egy nemzetközi kutatócsoport ezért vakcina fejlesztésen dolgozik, a programban pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szakemberei is részt vesznek. Az első eredmények biztatóak. Úgy tűnik, hogy a hazai nagyüzemi sertéstelepek természetes módon is jobban védettek lehetnek a fertőzés terjesztő vaddisznóktól. Bátori Gyöngyvér összeállítása következik.
2: Az afrikai sertéspestés elleni vakcina fejlesztése a programot koordináló spanyol gyógyszergyártó vállalat laboratóriumaiban zajlik. A konzorciumba olyan országokat vontak be, amelyeket eltérő módon és eltérő mértékben érint az afrikai sertéspestés. Magyarország különleges helyzetben van, így a MATE kutatói igencsak összetett feladatot végeznek. Heltai Miklós, a MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet igazgatója.
3: Magyarországon vaddisznó nagy sűrűs állományra van jelen, és a vaddisznónál többfele, és most megint egyre növekvő mértékben az ASP-nek a jelenléte és hatása bizonyítható. Ennek ellenére házi sertés állományban egyetlen kitörés sem. A mellettünk lévő országokban, Horvátországban, Szerbiában, Romániában jelentős házi sertés állományokban történő kitörés volt, de volt bizonyíthatóan Szlovákiában, Lengyelországban. Az országok közötti különbségeknek az elemzése és a mi terepi munkánk azok arra mutatnak rá, hogy mi lehet az oka ezeknek a különbségeknek. És akkor itt jön az, hogy mi is a mi feladatunk. Egyrészt nagyüzemi intenzív sertéstelepek mellett, anélkül, hogy belépnénk ezekre a telepekre és veszélyeztetnénk az ott folyó munkát, a külső kerítéseket raktuk körbe mozgásérzékelős fényképezőgépekkel, és ellenőriztük azt, hogy milyen vadfajok, milyen gyakoriságban fordulnak elő a telepek mellett. Magyarán mennyire van esély egyáltalán arra, hogy ha van a környezetben ASP kitörés, akkor egy beteg vaddisznó megjelen a telep mellett, valahogy átadja ezt a betegséget a bent lévőknek.
2: Mi az, ami már egyértelműen kimondható ezzel kapcsolatban?
3: Arra jutottunk, ez nagyon megnyugtató a hazai sertés ágazat számára, és a nyugat-európai sertés ágazat többsége számára, hogy az előzetesen feltételezettekkel szemben ezek a nagy intenzív sertés telepek nem jelentenek vonzerőt vaddisznók számára. Tehát az volt a feltételezés, hogy a közel rokon fajoknak az illatanyagai, a szagokkal bizonyítható jelenléte, az vonzó lesz a vaddisznók számára, és ők keresik ezeket a telepeket, és rendszeresen ott vannak a környékükön. Ez volt a vizsgálati feltételezés. Válasz pedig az, hogy ez nem áll fönt ez az érdeklődés. Úgy tűnik, hogy az intenzív nagy sertéstelepek azok alapvetően biztonságban vannak a vaddisznótól. Tehát ahol a háztáji gazdaságok vannak, azok veszélyeztetettek. Azoknak az izolációja, azoknak a közvetlen kapcsolati lehetősége, az olyan, hogy sokkal több esélye van, hogy a vaddisznókkal találkozzanak, és így a fertőzés is megtörténjen.
2: A program másik fontos eleme a betegség terjedésének modellezése. Ebben a magyar kutatók részletes vadgazdálkodási és járványügyi adatbázisokra támaszkodhatnak. A cél, hogy pontosabban megértsék a vírus terjedésének folyamatát, és segítsék a védekezést.
3: A délvidéki sertéspestis terjedés a Dráva téren és annak ahhoz kapcsolódó területeken. Ugye a program közben kezdődött el, hiszen ha jól emlékszem, tavaly nyáron voltak az első kitörések, amikor átért a fertőzés Horvátország felől. És ott nagyon részletes és nagyon friss adatok állnak rendelkezésre, ráadásul gyakorlatilag naponta frissülő adatbázis, azaz most ebben az esetben az ottani terjedés és annak az alakulása az kifejezetten jól használható.
2: Egy sikeres oltó anyag, nem csak a gazdálkodók, hanem az egész európai sertéságazat számára fordulópontot jelentene.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Az állattenyésztés jövője egyszerre adatvezérelt és fenntartható. E kettős kihívás került a fókuszba a MATE Kaposvári kampuszán. Az eseményen a legújabb kutatási eredményeket és gyakorlati tapasztalatokat is megosztották egymással a szakemberek. A témában pedig Bátori Gyöngyvér készített interjút.
2: A MATE gazdasági állatok takarmányozása tanszék szakemberei a precíziós sertéstartással kapcsolatos friss kutatást is bemutattak. Halas Veronika intézetigazgató.
3: Azért volt különösen érdekes, mert itt az Agrofiddel együtt dolgozunk, takarmányos cég, és nekik van egy olyan telepük, ahol precíziós etetőrendszerek állnak rendelkezésre, és az állatoknak a napi takarmány felvételét pontosan követni tudják. Tulajdonképpen azt néztük meg, hogyha telepi adataink vannak, akkor ezek az adatok egyrészt mennyire jól felhasználhatók, másrészt mutatnak-e ugyanígy a takarmány felvétel mintázatokat, kapcsolatban olyan eredményeket, ami alapján meg tudjuk mondani, hogy mondjuk az adott héten a takarmány felvétel mintázat alapján milyen élő súlya lesz a következő héten annak az állatnak.
2: Egy szoftver is segítette ezt a kutató munkát. Miben tudott ez újdonságot hozni?
3: Saját belső algoritmuson keresztül feldolgozza olyan szempontból, hogy megtalálja azokat az egyedeket, akik hasonló takarmány felvételi mintázattal rendelkeznek, megmondja azt, hogy a takarmány felvétel mintázatának a változása megtörtént, vagy nem történt. Ez a mintázat változás ad-e okot arra, hogy megnézzük, hogy az állat jól van-e, vagy nem. Tehát tulajdonképpen egy ilyen kvázi riasztási rendszer tud ez a szoftver.
2: A másik aktuális és fontos téma pedig a hőstressz volt, amelynek komoly negatív hatása van a haszonállatokra is.
3: A kísérlet, illetve a hőstresszes időszak ez egy nagyjából kéthetes időszakot ölel fel, aminek során folyamatos vérvétel volt, illetve különböző mintákat vettünk. Van egy olyan mérő műszerünk is, ami a bélmozgásokat tudja úgy felmérni, hogy közben az állat nem is érez ebből semmit, olyan, mint egy EKG készülék föl van helyezve az állatra, csak ez a tápcsatorna felüli jeleket fogja venni. Tehát tulajdonképpen egy nagyon állatbarát technikáról van szó, viszont számunkra meg olyan információkat ad, amit egyébként nagyon nehéz lenne más módon megszerezni. Bizony az eredményeink azt mutatják, hogy nem csak azzal a két héttel kell számolni, ha hőstressz van, hanem tulajdonképpen az állatoknak a normál metabolikus állapothoz való visszatérése, ha egyáltalán vissza tud térni, az még további időt jelent, tehát gyakorlatilag jóval nagyobb a kiesés, mint azt a meteorológia előrejelezné számunkra.
2: A kísérleteket állatokon végezték, ám nem kizárt, hogy humán területen is hasznosak lehetnek majd ezek az eredmények.
3: Azt látjuk, hogy a gyomor sokkal kevésbé érzékeny arra, hogyha stressz van. A vékony bélnél, illetve a vastag bélnél viszont látható, hogy elsősorban az etetés környéki időszakban, illetve az esti órákban, amikor tulajdonképpen egy picit már a hőmérséklet visszament, akkor van egy jóval intenzívebb működés. Eddig is tudtuk, hogy a hőstressz az alapvetően nagyobb energiaigényt jelent a szervezetnek, de azzal, hogy látjuk, hogy a szervek egyébként ilyenkor sokkal aktívabban is mozognak, ez egy plusz hozzáadott információ és plusz hozzáadott tudás, amiről eddig nem nagyon tudtunk. Bizony ez egyrészt energetikai szempontból, tehát a test energiagazdálkodása szempontjából, másrészt pedig a táplálóanyagok emészthetősége szempontjából is egy nagyon fontos kérdés lesz. Abban az esetben, hogyha ilyen hőstresszes időszak van, akkor a tápcsatorna teljes ökoszisztémájának a megváltozása az esetleg további problémákat is generál. Azt gondolom, hogy akár egy humán problémára is tovább lehet ezt vinni, hiszen az a mikrobiom, aminek normál esetben a mi védelmünk lenne a feladata, ez is változik, és nagy valószínűséggel nem a jó irányba.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: yeah, you should take it off.
1: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: Amilyen sótlannak tűnik, mégis pont olyan ízes és érdekes tud lenni az ingatlanozás világa. Stúdiónk vendége volt Boldizsár Balázs, a Bold Ingatlan ügyvezetője.
3: Témánk az ingatlan és az ingatlan piac. Körülbelül hány ingatlan van, hány ingatlanhoz fértek hozzá, amit közvetítetek?
4: Ez egy jó kérdés.
3: Belekérdeztem mindjárt.
4: Nem számoltam össze, de szerintem olyan 350-400 között vagyunk körülbelül.
3: Ez céges szinten azt jelenti, hogy ez sok, feltételezem.
4: Ez azért nem rossz, igen.
3: Nem rossz. Mióta foglalkozol vele? Hány éve?
4: Nagyiból most már azért elég sok lenne, mert lassan 30 éve ezzel foglalkozom.
3: Erre mondják azt, hogy rutin meg az évek.
4: Igen, de én azért elmondhatom azt, hogy nagyon szeretem a munkámat, és minden nap, még hogyha nehézségek is vannak, de nagyon érdekes helyeken fordulok meg, nagyon érdekes emberekkel találkozom, nagyon érdekes dolgokat látok, és sokszor nagyon érdekes, apró, olyan, mint mondjuk egy ablak kilincs, ahogy ráteszed a kezed, az olyan szépséget tud adni, hogy ezek az apró pillanatok, ezek éltetik a munkát.
3: Hát egy kívülállónak szerintem nekem is teljesen idegen, bár magam albérletben lakom, és annyira távol esik tőlem ez a dolog, hogy fura, amikor azt mondja valaki, az adott szakmának a leginkább hozzáértője, hogy szépséget lát benne. Viszont említetted, hogy érdekes emberekkel találkozol. Mire gondoltál ez alatt?
4: Talán azt gondolnám, hogy minden embernek van egy sajátos története, egy saját sorsa is. Az érdekességet nem feltétlen az jelenti, hogy egy cirkuszi artista, vagy mondjuk egy főnemesi családból származó valakiről beszélünk, hanem ahogy elmondják az emberek a sorsukat, ahogy

0: sokszor igen, szoktam mondani az ügyfeleinknek, amikor mondjuk eladunk nekik egy ingatlant, hogy most 4 stáció fog következni. Az első az az, amikor idegenekkel mászkálunk az otthonukban, uh-huh. vagy az ingatlanukban, és hogyha ők ott vannak, ez nem feltétlen biztos, hogy egy komfortos érzés, uh-huh. hiszen nem az ő vendégei jönnek oda. A második, amikor jön a vételi ajánlat, és sokszor az ilyen gyomorba vágó tud lenni, mert eddig csak beszéltünk róla, uh-huh. de ez most tényleg itt van.
1: Számszerűsödik.
0: Így van, és akkor ez egy olyan, hogy húha, akkor ez most tényleg innentől komoly.
1: Uh-huh.
0: A harmadik, amikor ott ülünk az ügyvédi irodában, és jön az a pillanat, hogy alá kell írni az adásvételi szerződést, és sokszor látunk bepárásodott tekinteteket, és megáll a toll a kézben, mert lepereg egy rövid film, az emlékek, az érzelmek, a nagyszülők, vagy hogy hogyan épült az ház, hogy mi történt, mi volt, hogy volt, felnőttek a gyerekek, egyebek, ez így lepereg az emberek előtt, és akkor utána megmozdul a toll a kézben, de végigmegy sokszor egy ilyen film, uh-huh. akkor nem is szoktunk semmit se szólni, hogy hagyjuk, hogy az emberek így éljék meg ezt a pillanatot, és a negyedik, az is egy nagyon nehéz tud lenni, amikor utoljára kell becsukni kívülről a kiskaput, uh-huh. vagy az ajtót, hogy elköszönünk attól az ingatlantól. És ezekben a pillanatokban is ott vagyunk, tehát nekünk nem csak egy kupac tégla mondjuk egy adott ingatlan, meg mondjuk egy számla a végén, amikor eladtuk, hanem az emberi oldalát is nézzük és követjük és segítjük.
1: Hát ez neked ebből a tekintetben kicsit pszichológia is, én úgy gondolom, mert hogy meggyőzni azt az ember, nem is meggyőzni, mert ugye ő neki van egy szándéka, hogy esetleg szeretné eladni, szeretne egy másikat, de pontosan ezek az érzelmi dolgok azok, amik hát te neked kell segíteni. Tenni, átlendülni ezen. Biztos vagyok benne, hogy volt, aki visszakozott, feltételezem.
0: Volt olyan, de ez mondjuk a nagyon-nagyon ritka.
1: Uh-huh.
0: Ez nagyon ritka. Inkább két történetet hadd meséljek el. Az egyik, volt egy család, ahol hát sajnos az alkohol az probléma volt, és az apuka, miután elég sokat ivott, karate bajnokká vált, és az anyuka a két gyermekkel szabályosan elmenekült uh-huh. a házból. És hát ez egy tarthatatlan állapot volt, elindult a válás sajnos, amikor ilyenkor egy ilyen automatikus mechanizmus, de valahogy az apukával kell beszélni, és hát senki nem vállalt ezt, és mondom, hát nézzük meg, hogy mi a helyzet, hát olyan nagy baj csak nem lesz. És elmentem hozzá, és egy fél óra múlva ott sírt a vállamon, hogy ő nem is tudja, hogy hogy kerültek ilyen helyzetbe, és persze, ha tudná, visszafordítaná, visszafordíthatatlant, és mondja, hogy hogy csináljuk.
1: Uh-huh.
0: Ez egy nagyon érdekes helyzet volt aztán utána. Talán ez volt az egyik, ami egy ilyen sztori volt. A másik pedig egy olyan, amikor egy idős bácsit kértek meg a rokonok, hogy a nagypapát, hogy ő legyen a bank, és ő fog fizetni. Az unokának egy nagyon szép lakást vásároltak, néztek ki pontosabban, és úgy nézett a lakás ki, mint hogyha 3000-ben lennél, modern, abszolút, tényleg nagyon klassz volt. És a bácsi pont így nyár volt, mint most, nagyon szépen csinosan kiöltözve, vasaltnadrág, fehéring, nyakig begombolva.
1: Urasan, ahogy kell.
0: Igen, igen, nagyon szépen gondosan kitisztított cipőbe, 88 évesen elhozták, szegényként már alig tudott így totyogni, és akkor, amikor megnézték a lakást, akkor mondták, hogy akkor egy kis türelmet kéne, hogy akkor megbeszéljük, hogy hogy legyen. Rendben van, és egy pár perc múlva a bácsi, Jenő bácsi, emlékszem a keresztnevére, oda jött hozzám, és mondja nekem, hogy igazság szerint ő tudja azt, hogy ez a lakás, ez nem neki való, itt ő nem is tudna megélni, mert itt olyan modern minden, hogy egy teát nem tudna a konyhába magának feltenni, viszont hogyha a kisunokájának a boldogságát szolgálja, akkor közeledti, hogy vette le a kalapját, és nyújtotta nekem a kezét.
1: Uh-huh.
0: És engem akkor 38 éves voltam, nálamnál egy 50 évvel idősebb ember megsüvegelt, és amikor kezet fogtunk, én éreztem az ő kezébe azt, hogy az a pénz, az hogyan jött össze, hogyan kuporgatta össze, hogyan sporolt össze, hogy az unokának legyen egy szép lakása. És ez egy gyönyörű pillanat volt az életemben.
1: És hogy nála ez volt igazándiból a szerződés is.
0: Így van. Így
1: hát
0: van.
1: Igen, ezek szép történetek, úgy gondolom.
0: Igen.
2: Mutató, szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: dance, we can dance all night.
1: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: Folytatjuk a beszélgetést Boldizsár Balázzsal, a Bold ingatlan ügyvezetőjével. A téma pedig továbbra is a szakma érdekességei.
3: Említetted, hogy voltak érdekes ingatlanok, különleges ingatlanok, mert annyira értékes volt, vagy mindig a háttértörténet az, ami beszédesebb?
4: Is. Szoktam menni ilyen kisebb falvakban is házokat megnézni, mert érdekelnek. És tudod, beállok egy ilyen udvarba, és látom azt, hogy magam elé képzelem, hogy kint volt a pad, és akkor ott ülnek az emberek, és akkor hozza az almát a kosárba mondjuk a hölgy, a fiának, az unokájának, a szomszédnak. Látom azt, hogy egy gondos kéz, ahogy a kertet gondozta, hogy ápolta. Beszélünk mondjuk egy régi parasztházról. És aztán látsz egy nagyon lerobbant állapotot már, hogy eljárt az idő felett, de látod a szépségét, tehát így visszaképzeled az egészet. Ez nagyon érdekes dolog egyébként, én nagyon szeretem. Facebookon szoktam is néha ezekről írni, amikor ilyen helyeken járok egy kicsit, hogy megindul a fantáziám, meg utána, ha már nem is a toll a kezembe, de a klaviatúrát azért elkezdem püfölni, és írok ezekről. A másik meg, hogy ennek az ellenkezője, amikor egy olyan különleges ingatlanba jutsz be, egy olyan különleges helyre, mint egy nagyon komoly követségi rezidencia, vagy egy bank központnak az elnök vezérigazgatói tárgyalója, vagy az elnök vezérigazgatói irodája, ahol olyan kézzel faragott szekreter van, olyan nagyon komoly minőségben kialakított, kimondhatjuk, 24 karátos aranyjal megfuttatott fakazettás mennyezet, hogy ott állsz és csodálkozol, és rálátsz arra a szekreterre, amit az előbb említettem, hogy vajon ott milyen iratokat írhatott alá az elnök vezérigazgató, milyen ügyleteket hagyhatott jóvá az a finanszírozás. Ez is egy marha izgalmas dolog egyébként az életemben, de talán az is nagyon izgalmas volt egy olyan pillanat, hogy egy nagyon szép vidéki kúriában voltam, és a kúriának a tulajdonosa, egy idős úr volt az az ember, aki tulajdonképpen aktívan hozzájárult ahhoz, hogy az úgynevezett kerítés az osztrák-magyar határon lebontásra kerüljön.
3: Szóval mondhatni történelmi személyiség, még hogyha csak picibe, amit az emberiség nem tud úgy mond, de hogy mégis ő volt az, aki
4: teljesen,
3: ott volt.
4: Teljesen így van. Tehát ezért is nagyon érdekes az én munkám. Nem csak egy házat látunk, nem csak egy lakást látunk, hanem találkozol azoknak a tulajdonosaival, akik mesélnek az életükről, akivel beszélgetsz, és tulajdonképpen ez nagyon izgalmassá teszi ezeket a pillanatokat.
3: Hát egy kicsit ilyen élő történelem.
4: Teljesen így van.
3: Aminek aztán végképp semmi köze úgymond az ingatlanhoz, de aztán mégis mind kiderül.
4: Igen.
3: Te vagy a kapocs.
4: Igen, viszont hogyha belegondolsz, akkor tulajdonképpen mindenkinek és mindennek van egy sztoria. És ha belegondolsz, akkor mondhatod azt, hogy akár például kiemelve az utolsó történetet, ennek az ingatlannak a tulajdonosa volt az, aki. Vagy ebben a házban született, lakott az, aki. Mint amit látunk ilyen emléktáblákat is. Nekünk az az egy nagy szerencsénk van a mi munkánkban, hogy mi azzal az emberrel találkozhatunk. Én például találkoztam még a Takács Gyula bácsival, hogyha Kaposvárról beszélünk.
3: Az igen. Hát érdekes dolgok ezek. A te szakmádnak, te hogy látod, mi a csúcsa szakmailag? Mert ez inkább az érzelmi háttér, ezek az érdekességek, ezek a történetek, ezek nagyon-nagyon kedvesek. De szakmai szempontból, hogy érzed?
4: Ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként. Ilyen én még soha nem is gondolkodtam, de most azt hiszem, hogy megfogtál. Nem tudom, hogy mi lehet a csúcs. Talán a parlamentet eladni, vagy hogy...
3: most így azt nehéz veszünk, ez, hogy Visegrádot megvenni, mi? Elad a Queennek.
4: Például igen. Tehát ez ugye nem egy építészeti valami, hogy építesz...
3: Nem egy létrehozás, hogy nézzük.
4: Egy 300 emeletes felhőkarcolót, vagy egy ilyen olyan turisztikai központot, vagy megfejlesztesz valamit. Itt szerintem tudod, mi az igazi csúcs? Az lehet valószínűleg a csúcs, amikor tisztességgel és alázattal csinálod a munkádat, és sok évtizedes tapasztalatot összeszedsz, és még mindig ugyanazzal a lendülettel tudod csinálni, és ugyanazt a szépséget meglátod benne. Én azt hiszem, talán inkább ez a csúcs.
3: Ugye az ember ritkán vásárol újabb és újabb és újabb ingatlant. Egy átlagos emberről beszélek, mert a legtöbben egy 2, maximum 3 ingatlanba húzunk le egy életet. És szerintem az egy nagyon jó elismerés, amikor most már te is benne vagy 3 évtizede ebben a szakmában, amikor mondjuk akár 20 év után valaki téged fog felkeresni, hogy te jártál közbe annak idején, te általad sikerült túladni az előző ingatlanon, vagy te általad sikerült hozzájutni az újhoz, és 20 év eltelte után is mondjuk megkeres. Az azért az szintén egy elismerés, nem?
4: Igen, előfordul ilyen, úgyhogy ez valóban ez egy nagyon jó, meg jó visszagondolni, arra, hogy hú, tényleg igaz, annak idején ott volt, valóban úgy volt, stb. Ez klassz dolog valóban.
3: Emlékszel mindenre és mindenkire?
4: Nem. Lehetetlen.
3: Hát lehetetlen.
4: Emlékszem az első, a legelső ügyletemre arra, az tontra megvan. Uh-huh. Mai napig nagyon jó barátságban vagyok a tulajdonossal, az eladóval.
3: Hát oké, mert ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos ez is, mert hát ott kezdődött minden. És aztán azóta, ugye pont beszélgettünk nem is olyan régen egy rövid kis interjúval, immáron külföldre is kikacsingattál. Ez is valahol egy elismerés. Ez hogyan működik egyébként, hogy te vagy kint külföldön is, te mész személyesen, vagy ez egy ilyen partnerség?
4: Ez az előbb említett kérdéshez szinte
3: kapcsolódik. Ez is egy fejlődési lépcsőfok.
4: Ez úgy történt, hogy 2012-ben Londonban voltam, és én ott találkoztam valakivel. Na most az az ember tavaly évelején ajánlott engem egy Spanyolországban élő személynek, hogy keressenek meg engem. Én így kerültem képbe. Tehát nem magamtól felültem a repülőre, és leszálltam magába, és hogy én itt most lakásokat fogok eladni, hanem engem így keresett meg valaki. És az annyira érdekes volt, utána fel is hívtam azt az illetőt, hogy egyrészt megköszönjem neki, másrészt, hogy milyen kicsi a világ, és mennyire jól működik ez a dolog. Ez tulajdonképpen így történt ez az egész, és aztán így keveredtem én ki Spanyolországba, és ott már tulajdonképpen egy olyan rendszert alakítottunk ki, hogy én megyek mindig az ügyfelekkel. Azt nem szeretném, mert azt látom, hogy az már nem is működik, hogy menjen oda, csöngessen be, hivatkozzon erre, arra, aztán majd vegye meg, aztán jöjjön vissza és fizessen. Hát ez, képzeld el, hogy van, aki még így csinálná, de hát ez azért eléggé gáz szerintem. Én a személyes kapcsolatokba hiszek, és éppen ezért ott vagyok, és támogatjuk az ügyfeleket, ismerem a területet elég jól ott is szerencsére, és sokszor azokkal az információkkal, amikkel rendelkezem, azzal csak magabiztosabbá tudom tenni őket a döntésükben, hogy igen, nekem ez kell, én itt szeretnék venni, lakni, tetszik ez a vibe, megfogott, el tudom képzelni, most megveszem, aztán kiadjuk, és majd oda költözöm később. Ezek nagyon sokat jelentenek a személyes kapcsolatok, a személyes jelenlét.
3: Bábáskodsz minden ügylet fölött?
4: Minden ügylet fölött nem tudunk bábáskodni, de igyekszünk azért teljes körben úgy ott lenni minden ügyletnél, vagy minden olyan szakasznál, ha máshogy nem, akkor egy picit csak utána nyúlni, hogyha segítségre van szükség, hogy hogyan lehet mondjuk lezárni jól egy ügyletet.
3: Hát nagyon izgalmas és nagyon érdekes ez a szakma is. Azért ennek is megvan a csínya, bínya, bár az ember azt látja egyébként a saját ismeretségemben is, még egy város alarrébb, ahol én igazándiból lakom, hogy nagyon sokan foglalkoznak ingatlannal, viszont nagyon kevesen vannak azok, akik ezt jól tudják csinálni, és főleg nagyon-nagyon-nagyon kevesen vannak, momentán csak téged ismerlek, aki már harmadik évtizede ezzel foglalkozik. Azt hiszem az ilyen ember az, aki érti is nagyon a dolgot, és a szakmájának a szerelmese is.
4: Köszönöm szépen a dicsérő szavakat. Igyekszünk a munkánkat tisztességgel és alázattal vinni, végezni.
3: Köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen.
2: Műsorunk a végéhez ért. A következő jövő kedden este 7-kor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomos.hu e-mail címre. Ha a lehetőségeink megengedik, mint mindig most is feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom stábunk nevében most Keszthelyi Tibort hallották. További szép estét kívánok, viszont hallásra!
1: Ez volt a Mutató.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van, kérem hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Segítség az iskola kezdéshez. 100 000 forintos iskola kezdési támogatással igyekszik enyhíteni a tanévkezdés anyagi terheit a kormány, erősítette meg a hírt a közösségi oldalán a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a támogatást azok a gyerekek is megkapják, akik egyszülős családban, nevelőszülőnél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkednek, valamint ugyancsak jár a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok után is. A bejegyzésben Lőrinc Viktória kiemelte, hogy az összeg két részletben érkezik az érintettekhez. Az első részletet legkésőbb augusztus 24-éig folyósítják, a második 50 000 forintot pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a tanulók. A polgármester is köszöntötte a frissen végzetteket. Szita Károly a közösségi oldalán is gratulált a friss diplomásoknak. Kaposvár polgármestere csütörtöki posztjában a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusz csaknem 400 hallgatóját köszöntötte, akik a Kaposvár arénában vehették át okleveleiket. A többek között mérnöki, közgazdasági, művészeti és pedagógiai területeken végzett szakembereknek a településvezető azt írta, bízik benne, hogy a most megszerzett ismereteiket minél többen Kaposváron kamatoztatják majd. Hozzátette, azok, akik a városban képzelik el a jövőjüket, tudásukkal és elkötelezettségükkel a közösség fejlődését is szolgálják, hiszen, mint fogalmazott, a város jövőjét nem az épületek, hanem az itt élő és dolgozó emberek határozzák meg. Táboroznak és tanulnak. Nem csak a pihenésé, a könnyed tanulásé is lehet a nyár, ezt bizonyították azok a fiatalok, akik csütörtökön látogatták meg a kaposvári mentőállomást. A szervezet a közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Azt írták, hogy a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének táborában üdülő gyerekek lehetőséget kaptak arra, hogy alaposan körülnézzenek az állomáson. Megszemlélték a mentőautókat, a mentősök felszereléseit, sőt a szakemberek még az újraélesztést is megtanították nekik. A poszt szerint a mentőállomás munkatársai azt remélik, hogy a lelkes fiatalok között a jövő mentő dolgozói is ott vannak már. Tilos tüzet gyújtani, de grillezni lehet. Az országos tűzgyújtási tilalom a somogyi erdőkben is érvényben van, erre figyelmeztet a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tilalom azt jelenti, hogy a kijelölt tűzrakóhelyeken, valamint az erdők és fásítások 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Hozzátették, hogy szabad használni a megfelelő szikrafogóval ellátott gázégőfejet, valamint a zárt tűzterű, sütő, főző és melegítő eszközöket. Azt is kiemelték, hogy belterületen, a saját kertben továbbra is lehet bográcsozni és grillezni is, de a szakemberek azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki használjon inkább gáz vagy elektromos eszközt. Közleményük szerint a mostani aszályos időkben a megszokottnál is körültekintőbbnek kell lenni, és égő cigarettát semmiképp sem szabad eldobni. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról az erdőtűz.hu oldalon, valamint a katasztrófavédelem honlapján lehet bővebben tájékozódni. Kezdődik a szilvás szentmártoni nyári esték. Egy bohózat bemutatójával ma este megkezdődik a szilvás szentmártoni nyári esték programsorozat. A somogyi falu már több éve ad otthont ingyenesen látogatható nyári kulturális eseményeknek. A rendezvény sor ma este 8:30-kor a Kaposvári Csiky Gergely Színház Bolha a fülbe című előadásával veszi kezdetét, augusztus közepéig pedig összesen 5 előadást láthatnak az érdeklődők. A ma esti alkalmat követően július 16-án a Rock Színház művészei lépnek a színpadra a Pál utcai fiúk című előadással. Önkéntesek versenyeznek. Önkéntes tűzoltóknak rendez versenyt holnap Lengyel-Tótiban a Somogy vármegyei Tűzoltó Szövetség, valamint a Delta Kutatómentő Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület. A Vármegyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatója szerint holnap nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a versenyzőket és családtagjaikat várják, hanem minden érdeklődőt. A versenyt országos és határon túli csapatok részvételével szervezik, a versenyszámok között pedig szerepel stafétaverseny, osztott sugárszerelés és retroversenyszámok is. Az önkéntes tűzoltóversennyel egy időben tartják az országos kismotor fecskendőszerelési bajnokság 5. fordulóját is, így az érdeklődők ebbe a megmérettetésbe is bepillantást nyerhetnek. A részletes programot a Tűzoltó Szövetség honlapján lehet megtalálni. Csukás Istvánt, a Süsűíróját ünnepli holnap Szárszó. 90 éve született Csukás István, a kerek évfordulóra Csukás ünneppel emlékeznek holnap Balatonszárszón. A Somogyi Önkormányzat és a Kultkikötő közös rendezvényén egésznapos programsorozattal, mesékkel, zenével, játékokkal várják a családokat. Míg a kicsik kézműveskednek, vagy épp süsüvel fényképezkednek, addig a felnőttek előadást hallhatnak Csukás István életművéről és Balatonszárszóhoz fűződő kapcsolatáról, de akár az író megzenésített szerelmes verseit is megismerhetik. A Csukás ünnepet a Rózsavölgyi Szalon előadásában látható vígjáték zárja, a főbb szerepekben mások mellett Dobó Katával és Őze Áronnal. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Nyáron is aktívak a röpisek. A nyári pihenőjüket is aktívan a sportáguk közelében töltik a kaposvári női röplabdázók. A KHG-KNRC a közösségi oldalán osztott meg beszámolót arról, hogy játékosuk Kristóf Luca strandröplabda tornákon arat nem is egy sikert. A bejegyzés szerint a feladó poszton játszó fiatal sportoló testvérével, Katával 2-4 csillagos minősítésű versenyen is a dobogó legfelső fokára állhatott a közelmúltban. Az első győzelmet Siófokon szerezték meg, az U20-as Beach Cup ranglista versenyen, ezt követően pedig a Gyenesdiáson megrendezett U22-es Gyenes Open ranglista versenyen is az ő nyakukba kerültek a legcsillogóbb érmek. Bajnokság zajlik a Desedán. A kaposvári hobbihorgászokat is érinti az a verseny, ami egészen vasárnapig tart a Desedán. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület közleménye szerint a verseny résztvevői a füredi szőlőhegy előtti partszakaszon mérik összetudásukat. Ez azt jelenti, hogy ezen a területen csak ők pecázhatnak vasárnap délután 4 óráig, és horgászfelszerelés is csak náluk lehet. A közlemény szerint a bajnokság ideje alatt a versenypálya területét megjelölik a szervezők. Azt is hozzátették, hogy a többi partszakaszon szabadon lehet halat fogni, és a csónakos horgászok is kihajózhatnak a kikötőkből. A további részleteket a Deseda Horgász Paradicsom Somogyban elnevezésű Facebook oldalon lehet megtalálni.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Időjárás jelentés.
1: Holnap a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 12 fok körül alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: Időjárás jelentést hallott.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A tanévkezdés anyagi terheinek enyhítésére 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít a kormány több 100 000 családnak, erősítette meg a hírt a közösségi oldalán a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a támogatást azok a gyerekek is megkapják, akik egyszülős családban, nevelőszülőnél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkednek, valamint ugyancsak jár a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok után is. Az összeg két részletben, augusztus végén és novemberben érkezik az érintettekhez. Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából Csukás ünnepet tartanak holnap Balatonszárszón. A Somogyi Önkormányzat és a Kultkikötő közös rendezvényén egésznapos programsorozattal, mesékkel, zenével, játékokkal várják a családokat. Míg a kicsik kézműveskednek, vagy épp süsüvel fényképezkednek, addig a felnőttek előadást hallhatnak Csukás István életművéről, a Balatonszárszóhoz fűződő kapcsolatáról, de akár zenés műsoron és szabadtéri színházi előadáson is szórakozhatnak. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungarometa honlapján. Az elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek átlagát. Ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei. Mint írták, az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az Egyesült Államok keleti felén 165 millió ember lakhelyén van érvényben rendkívüli hőségriasztás. A hőmérséklet több nagyvárosban meghaladja a lélektani határnak számító 100 Fahrenheit fokot, ami csak nem 38 Celsius foknak felel meg. A magas páratartalom miatti hőérzet pedig ennél fokokkal több. A térséget uraló úgynevezett hőkupola középpontja a főváros Washington, valamint Philadelphia és New York fölött húzódik, ahol akár több hőmérsékleti rekord is megdőlhet a napokban. Híreink végén pedig sport. Horgászverseny miatt vasárnapig korlátozottan pecázhatnak a desedai hobbi horgászok. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy hétfő óta tart a verseny, emiatt pedig lezárták a füredi szőlőhegy előtti partszakaszt. Ezen a területen vasárnap délután 4 óráig csak a bajnokság résztvevői horgászhatnak, és horgászfelszerelés is csak náluk lehet. A közleményben azt is hozzátették, hogy a többi partszakaszon szabadon lehet pecázni, és a csónakos horgászok is kihajózhatnak a kikötőkből.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 12 fok körül alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöl.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Táborban nyaraló fiatalok látogatták meg a kaposvári mentőállomást, erről a közösségi oldalán számolt be a szervezet. Azt írták, hogy a gyerekek, akik a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének táborában üdülnek, lehetőséget kaptak arra, hogy alaposan is körülnézzenek az állomáson. Megszemlélhették a mentőautókat, a mentősök felszereléseit, mi több, még az újraélesztést is megtanulhatták. A Post szerint a mentőállomás munkatársai azt remélik, hogy a lelkes fiatalok között a jövő mentő dolgozói is ott vannak már. A somogyi erdőkben is tűzgyújtási tilalom van érvényben, erre figyelmeztet a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tilalom azt jelenti, hogy a kijelölt tűzrakóhelyeken, valamint az erdők és fásítások 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Hozzátették, hogy megfelelő szikrafogóval ellátott gázégőt, valamint zárt tűzterű, sütő, főző és melegítő eszközöket szabad használni. Azt is kiemelték, hogy belterületen, a saját kertben továbbra is lehet bográcsozni és grillezni is, de a szakemberek azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki használjon inkább gáz vagy elektromos eszközt. Vádat emeltek egy állatorvos és asszisztense ellen, akik pénzért igazolták a kötelező oltások meglétét. A Pest vármegyei főügyészség beszámolója szerint a Cegléd környéki állatorvos és asszisztense egy kiskutyák exportjával foglalkozó pár kérésére adtak ki hamis igazolásokat. A pár tagjai tudták, hogy külföldön a 8-10 hetes kölyök kutyák a legkeresettebbek, így olyan okiratok kiállítását kérték az állatorvostól, amelyek valótlanul igazolják a kiskutyák életkorát, és azt is, hogy a kötelező oltásokat megkapták. A közlemény szerint az állatorvos és asszisztense mintegy 200 kutya esetében állított ki hamis tartalmú kisállatútlevelet, a pár összesen több mint 3 millió forintot fizetett ki a hamis okiratokért.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 12 fok körül alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém. Jön.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. A zselicbe kirándulókat intik fokozott óvatosságra a szakemberek, a vándorméhészek ugyanis több túraútvonal mellé is méhkaptárakat helyeztek ki. A zselicségben található az ország egyik legjelentősebb ezüsthárs állománya, hársvirágzás idején pedig sok méhész érkezik mézet gyűjteni. A szakértők szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptáraikat megvédik, így azokat nem szabad megközelíteni, érdemes legalább 5 méter távolságot tartani, és kerülni a hirtelen mozdulatokat. Önkéntes tűzoltóverseny lesz ma Lengyel-Tótiban. A Vármegyei Tűzoltó Szövetség tájékoztatója szerint a rendezvényre nem csak az önkéntes tűzoltó egyesületeket, a versenyzőket és családtagjaikat várják, hanem minden érdeklődőt, akik kíváncsiak a hazai, valamint a határon túli csapatok összecsapásaira. A versenyszámok között szerepel stafétaverseny, osztott sugárszerelés és retro versenyszámok is. Az önkéntes tűzoltóversennyel egy időben rendezik az országos kismotorfecskendőszerelési bajnokság 5. fordulóját is, így az érdeklődők ebbe a megmérettetésbe is bepillantást nyerhetnek Lengyel-Tótiban. Várólista csökkentő programot kell kidolgoznia az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. Eszerint a tárcavezetőnek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával azért, hogy jelentős mértékben csökkenjen a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idő. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetleges szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 12 fok körül alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A tanévkezdés anyagi terheinek enyhítésére 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít a kormány több 100 000 családnak, erősítette meg a hírt a közösségi oldalán a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a támogatást azok a gyerekek is megkapják, akik egyszülős családban, nevelőszülőnél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkednek, valamint ugyancsak jár a tartósan beteg, a súlyos fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult diákok után is. Az összeg két részletben, augusztus végén és novemberben érkezik az érintettekhez. Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából Csukás ünnepet tartanak ma Balatonszárszón. A Somogyi Önkormányzat és a Kultkikötő közös rendezvényén egésznapos programsorozattal, mesékkel, zenével, játékokkal várják a családokat. Még a kicsik kézműveskednek vagy épp süsűvel fényképezkednek, addig a felnőttek előadást hallhatnak Csukás István életművéről és Balatonszárszóhoz fűződő kapcsolatáról, de akár zenés műsoron és szabadtéri színházi előadáson is szórakozhatnak. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését, az erről szóló kormányhatározat csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozatban a kormány a civil finanszírozási rendszer átláthatósága érdekében elrendeli az alap működésének átfogó, tényfeltáró átvilágítását és felülvizsgálatát. A feladattal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. Jelezték, hogy a vizsgálatnak mindenképpen ki kell terjednie a kiírt pályázatok törvényben meghatározott célokkal való összhangjára, a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak döntési mechanizmusára, továbbá a civil jelöltállítási rendszer felülvizsgálatára.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 12 fok körül alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Táborban nyaraló fiatalok látogatták meg a kaposvári mentőállomást, erről a közösségi oldalán számolt be a szervezet. Azt írták, hogy a gyerekek, akik a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének táborában üdülnek, lehetőséget kaptak arra, hogy alaposan is körülnézzenek az állomáson. Megszemlélhették a mentőautókat, a mentősök felszereléseit, mi több, még az újraélesztést is megtanulhatták. A Post szerint a mentőállomás munkatársai azt remélik, hogy a lelkes fiatalok között a jövő mentő dolgozói is ott vannak már. A somogyi erdőkben is tűzgyújtási tilalom van érvényben, erre figyelmeztet a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a tilalom azt jelenti, hogy a kijelölt tűzrakóhelyeken, valamint az erdők és fásítások 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. Hozzátették, hogy megfelelő szikrafogóval ellátott gázégőt, valamint zárt tűzterű, sütő, főző és melegítő eszközöket szabad használni. Azt is kiemelték, hogy belterületen, a saját kertben továbbra is lehet bográcsozni és grillezni is, de a szakemberek azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki használjon inkább gáz vagy elektromos eszközt. A rendőrség fokozottabb támogatását sürgeti a közbiztonság javítása érdekében csütörtöki közleményében a Mi Hazánk mozgalom fővárosi elnöke. Balogh Csaba úgy fogalmaz, a közbiztonság helyzete rossz és azonnali beavatkozást igényel, majd arról ír, hogy az elmúlt 20 évben a rendőrség tényleges létszáma jelentősen csökkent. A problémák között említette a rendőrök túlterheltségét, azt, hogy nem megoldott az utánpótlás és alacsonyak a fizetések is. A politikus azt szorgalmazza, hogy a rendőri pálya vonzóvá tételével növeljék a testület létszámát, csökkentsék a dolgozók terheit, emeljék a béreiket. Azt is javasolta, hogy kormányzati és helyi szociális intézkedési csomagokkal segítsék a rendőrök és családjaik boldogulását.
0: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett ma időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol nem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Friss lesz a hajnal, a legalacsonyabb hőmérséklet 12 fok körül alakul, napközben pedig 28 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.